0: háromszoros áron, 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is napos fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Csak

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diák tüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertalan sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron

0: környékén megerősödhet a szél. Hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön a Cegléd Rádióban. Én Vörös Nándi vagyok, köszöntöm Önöket. Ez az a műsor, ahol általában én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de akár a Facebook oldalunkon, facebook.com/cegledradio, persze ékezetek nélkül, nos ide is küldhetnek üzeneteket, de azért leginkább az SMS és az e-mail szokott a népszerű lenni. Egy ismerős témával jövünk, nem manapság, de azért régebben már egyszer elővettük ezt a témát, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. Itt most mindegy, mekkora gyerekről van szó, jó, azért ne egy 17 évesről beszéljünk, de gyerekkorban, amikor kezdenek formálódni a szavak és kialakulni a saját kis szólások, mondások és egyéni szavak, ebből az időszakból keresünk aranyköpéseket, amit a ceglédi és környékbeli gyerekek mondtak, vagy mondanak még a mai napig, mert hogy sokszor ezekből szállóigék lesznek, és a család egy jó ideig így használja, sőt, akár lehet, hogy örökre úgy használja. Ilyen volt nálunk a zsenatilos sütemény, ami hát valójában zselatinos, de az egyik rokonunk így mondta, úgyhogy megmaradt az, hogy zsenatil. És most, ami meg aktuális, pont a minap történt, hogy kaptam egy videót az öcsém feleségétől, és a gyermek, aki még nincs 3 éves, éppen a Republik arany slágerét, a Szállj el kismadarat énekli, persze még nem minden hangzóban a helyén. Szállj el kismadáj, mondd el mellyejáj. Nagyjából így hangzik, de azért ő sokkal cukiban adta ezt elő. Nos, tehát a témánk az, hogy ilyen szavakat, kifejezéseket, mondatokat várunk, amit másképp ejtett a gyerek, és hát mivel ez egy régebbi adás, tehát elkezdtük már korábban, ezért vannak bent maradt üzeneteink, a műsor elején ezekkel szoktunk kezdeni, és egy üzenetet teszünk csak most ide, mert hogy rengeteg dolgot írt nekünk Gréta. Igaz, már 9 éves, de itt van pár szösszenet. Dúzió egyelő rózsaszín. Tapacs egyelő ketchup. Palacsimó egyelő, nem palacsinta, paradicsom. Az ubolyó volt az uborka, a pepejő a cipő, a pepülyő a repülő, a dősz a zöld, a fugyi a fagyi, az inne a dinnye, a nyockó az okni, a távijó a távirányító, a bide-bide a mindenkinek, garázspálca volt a varázspálca, lóbál az próbál, a tocsi volt a kocsi, a kakaó az kakó volt, és a fiús bolt pedig a szerszámos bolt. Lehet még van, de hirtelen ezek jutottak eszembe, kíváncsi leszek, a húga mit ereszt majd el ilyen téren, mondja nekünk Gréti, és nagyon köszönjük az üzenetet, remek szavak és remek kifejezések. Amin azért elgondolkodtam, hogy a pepejőből hogy lett cipő, vagy ami a nyockó és végül a zokni lett, az, hogy a távijó, távirányító, nagyjából úgy hangzik, le van rövidítve, ez teljesen egyértelmű, de a fiús bolt, mint a szerszámos bolt, az is tök érdekes. Úgyhogy igen, a tapacs és a kepacs is nagyon vicces szerintem, nagyon jók ezek a félre hallott, vagy éppen hát máshogy kimondani nem tudott szavak. Hát nagyon köszönjük, és persze várjuk Önöktől is az üzeneteket, 0635 925 925-ös, de azért még bent maradt üzenetből is van, néhány zene után ezekkel megyünk tovább.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, már folytatódik is a Ceglét hangja, a témánk, amely ismerős lehet, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek, másodszorra vejtesszük elő ezt a témát, éppen ezért bent maradt korábbi üzenetekkel folytatjuk, akik nem kerültek sorra az előző adásban, de érkezhetnek újak is természetesen a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy akár a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre. Diana kettőt küldött nekünk, az egyik a csicsó, ami náluk a cicát jelentette. Egyébként tök érdekes, mert szerintem a cicát egyel könnyebb kimondani, mint a csicsót, de náluk így mondta a gyerek, ezt elfogadom, és egy tök érdekes, a paradicsom a tam-tam-tam volt. Hát van egy ilyen érdekes lüktetése a paradicsom szónak, de azért a tam-tam-tam minden esetben nekem nagyon meglepő, minden esetben nagyon szépen köszönjük. Marcsi a következő, anno volt kislányomnál a kukorica, kucika volt, de még ahogy mondta, oltári volt, hát igen, ez sajnos itt bejátszani nem tudjuk, vagy meghallgatni nem tudjuk, hogy hogyan értette a kucika szót, ami a kukoricát jelentette, de nagyon jó, és köszönjük szépen. Lilla a következő, nekem az aktuális kedvencem a zsivász. Ez természetesen a zsiráf szó. Egyébként sok másra is gondolattam volna, de szerencsére itt a megfejtés. Zsivász egyenlő zsiráf. N. Tamásné küldte nekünk azt, hogy félelmeztő, ez a gyermeknél a félelmetes. Egyébként ez nagyon jó olyan szempontból, hogy tényleg a kis agya összerakta azt, hogy vannak mondjuk dermesztő, meg rémisztő, meg ijesztő dolgok, és ami félelmetes, az félelmeztő. Félelmet kell benne, ezért teljesen logikusan a félelmeztő szavat feltalálta a gyerek, és hát most úgy mondom, hogy szavat, de igazából más emberek ezt szónak ejtik, de hát ezek szerint nekem is vannak ilyen aranyköpéseim, elnézést, szóval a szót feltalálta a gyermek, félelmeztő, nekem nagyon tetszik. Vivien a következő, tálcika, egyelő tálca, annyira imádom, és egyébként imádhatod is, szerintem ez tök jó. És ilyen is van, nekem is volt ilyen gyerekkoromban, amikor a szó maga rövidebb és talán egyszerűbb is, de kicsit megcifrázva tálcikának nevezi, holott a tálca szó egyszerűbben kiejthető talán. Olga annyit írt, hogy repeta egyenlő retepota. Ugyanaz a történet, ahol egy picikét nehezít a szón, nehezebb kiejteni úgy, mint ahogy egyébként kellene, de neki így jön ki, és a retepota ez lett. Egyébként a repeta volt az a szó, amit én sosem tudtam felfogni óvodásként, hogy volt egy valamilyen ebéd, mi azt megebédeltük, és akkor megkérdezték, hogy kérünk-e repetát, és nem repetát hoztak, hanem mindig ugyanabból az ételből még egy adagot, hogyha kértünk. Aztán később összeállt a kép, vagy hát remélem, hogy mondhatom most már azt, hogy összeállt a kép. Nézzünk még egyet, méghozzá Liától, aki szerintem ez gyakran megtörténik, sőt, én is néha a mai napig így mondom, a ketchup szót a gyermek kepacsnak ejti, de ez szerintem nem azt mondom, hogy nem egyedi, de azt mondom, hogy nálunk is megtörténik, sőt, mi párommal, aki most már a feleségem, rendszeresen mondjuk azt, hogy öntét, hogyha valaki látta a Family Guide, akkor tudhatja esetleg ezt a jelenetet, de mi nem öntetet teszünk a, nem tudom, sülkrumpira, vagy esetleg a virsli mellé, hanem öntétet. Ilyen öntétek a kepacs, a majonéz és a mustár mondjuk, csak hogy néhány példát mondjak, de a lényeg, hogy nem az én szavaimról, hanem az önök szavairól szól a műsor, mely szavakat ejtette másképp a gyerek, ez a Ceglét hangja mai kérdése, várjuk szeretettel az üzeneteket 0635 925 925-ös. Ceglét Rádió.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerő.
1: Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése, és hát jönnek is a válaszok szépszerével, de azért még mindig azoknál tartunk, amik az előző adás alatt benn maradtak, mert szerencsére sok üzenetet kaptunk még, mikor először volt ez a témánk. Ezeket először kipipáljuk, és hogyha ezek megvannak, akkor jöhetnek a ma beküldött üzenetek, melyek érkeztek a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy esetleg a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címre. Eszter azt írja nekünk, hogy derge bíz, ki lehet találni, talán, hogy ez a tejbe gríz, de itt is, mintha egy picit nehezített volna a gyermek azon a szón, amit ki kell ejteni, de mondjuk, hogyha a T betű még nincs meg, akkor ezt egy D-vel nagyon jól lehet helyettesíteni. Derge bíz, tejbe gríz. Barbie a következő, a szalámi, nálunk szamáli. Igen, azt egy picivel egyszerűbb kimondani, talán több értelme is van, úgyhogy én ezt teljesen megértem. Kukocita és kacita. Néha én is zavarba jövök, nézzék el a kedves hallgatók, ezt Noémi küldte el nekünk egyébként, mert az agyam valahogy próbálná az eredeti szót, a kukoricát, ami nálunk, vagyis hát náluk kukocita, vagy a katicát, ami kacita, és így néha bekavarodik az agyam, hogy most hogy is kell ezt felolvasni, helyesen szeretném mondani, de közben most pont nem kell helyesen mondani. Ugyanilyen a következő, amit Mari küldött nekünk, ganobaperej. Ez pedig egyértelműen a gabonapehely, bár ide is írtam el, szóval nagy segítség volt, köszönjük szépen. Ganobaperej, amúgy nagyon jó, és tényleg a hangzása ilyen, úgyhogy miért is ne ejthetné így a gyerek, és ezek örökre megmaradnak. Orsi pedig azt írta, hogy anny, nálunk ez az anya. Hát igen, tudja az A betűt, és mégsem teszi oda a végére, csak egy anny. És egyébként tök jól hangzik. Nekem volt, pontosabban nekünk, mert öcsém hívta sokszor Évának anyukánkat, de nem tudta kimondani Éva, csak azt, hogy Éja, úgyhogy Éjaó, így hívta anyát sokszor. Ugye hallotta apukánktól, hogy ő Évának hívja, ezért elkezdte utánozni, de nem teljesen sikerült kimondania, úgyhogy így lett Éjaó. Aztán itt van nekünk Adri üzenete, halaka, nálunk a halacska. Igen, a hal szót ő is ki tudná mondani, de becézgetni szeretné, és a csé viszont már nincs meg, ebből lesz a halacska. Most eszembe jutott még egy gyerekkori barátom, aki mindig azt mondta, hogy el kéne kapolni, mikor össze kellett pakolni, akkor ez a kapolni jött ki, és a Lándi szó volt még a másik, hát engem Lándinak szólított, és magyaráztam neki, hogy Zoli, a Lándiban van egy N betű, hiszen a harmadik betűje egy N. Hogyha ott ki tudod mondani az N betűt, akkor a szó elején is ki tudod mondani, tehát mondd, hogy Nándi. Ő pedig mondta Lándi. Na mindegy, ilyenek voltak. Itt van Tirza üzenete, nem tudom, hogy ez egy becenév, vagy akár ezt is a gyerek adta. Nálunk a popcorn, poppon. Egyébként a poppon az tök jól hangzik, jóval egyszerűbb kiejteni is, és ugyanúgy a pop, tehát a ki pattanására vagy pattogására utal a szó, tehát szerintem teljesen jó becenév a popcornnak a poppon. Itt van még Vivien üzenete, nálunk a hello az helyó, a sajt pedig sajt. Ez még csak a sejpítésnek az apró jelei, amit persze majd ki fog nőni a gyerek, de azért nagyon cukik, és köszönjük szépen. Ha önnek is van ilyen, vagy legalábbis a gyerekének, küldj el a 0635-925-925-ös SMS számra.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá a következő témával, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek, és már csak kettő üzenetünk maradt azokból, akik az előző adások alatt bent maradtak, pontosabban egy adásunk volt ebből a témából, és akkor sok üzenetet kaphatunk, ezt mindjárt kipipáljuk, és akkor jönnek már a ma küldött üzenetek, úgyhogy senki ne aggódjon, mindenki sorra kerül, legalábbis ezen fogok dolgozni. Azt mondja nekünk Betty, ne, hogy a ruha nálunk hura, a cipelem pedig picelem. Szerintem ez tök cuki, ahogy piceli a dolgokat a gyermek, biztos, hogy vicces, és itt van még nekünk Kitty üzenete, ami, hát az ő üzenete szintén még bent maradt az előző adásokban. Nálunk a paprika, az kapika. Azért jóval egyszerűbb tényleg a kapikát kiejteni, és hát miért is ne nevezhetnél így a gyerek. És akkor jöjjenek azok az üzenetek, amik már ma érkeztek meg a 0635-925-925-re, vagy a kívánságkukac.ceglidradio.hu-ra. Anilla küldte nekünk azt, hogy pörgik a ventilátor. Szerintem teljesen logikus, ahogy ismerkedik a magyar nyelvvel, a ragozással, a pörgik szó az szinte kötelezően elő kell, hogy jöjjön. Köszönjük szépen! Ibolya annyit írt, hogy nálunk a kucor, a cukor. Pontosabban a cukor a kucor nálatok, de igen, értettem, és ez a lényeg. Alice pedig azt írta, hogy az eper nálunk epke. Miért is ne lehetne becézni egy ilyen finom gyümölcsöt, úgyhogy epke lett az eperből. Köszönjük szépen, és már is megyünk tovább, mert még van üzenetünk bőven szerencsére. Ágnes annyit írt nekünk, hogy nálunk a blabla a bicikli. Hát igen, nem annyira könnyű szó, de blablázni talán egyel könnyebb, és akkor így a gyerek ezt összerakta, neki blabla lett a bicikli. A csigabiga Nikiéknél csibiga, és az ölbekéretkedés pedig az öjeb, és van egy szívószál fogalmunk is, az iszófál. Itt is tulajdonképpen szinte minden megvan, de azért keverednek a betűk, és iszófál lett belőle, a hangzás szinte ugyanaz, és rá is lehet jönni, hogy mire gondol a gyerek, de a lényeg az, hogy ti megértitek, és hogy ezek örökre meg fognak maradni. Brigé a következő, a keresztfiam a nyuszit Esztinek hívja, a cipőt pedig Pupának hívja. Azért az Eszti is egy könnyű szó, de hogy a nyuszit erre cserélje, az minden esetre meglepő, a cipőt pedig Pupának, és most próbál gondolkodni, hogy miért is lehet Pupa, hogy talán a papucsból tudnék erre következtetni, hogy ez nem egy papucs, hanem egy pupa, mert mégiscsak befedi a lábat, meg minden ilyesmi, mert a csizmához nincs sok köze. Szerintem a papucs lehet itt a megfejtés, hogy abból következtetett valahogy a gyerek, de egyáltalán nem biztos, én most csak itt okoskodom messziről. Szilvia azt írja, hogy mondjuk még csak 2 éves lesz, de a tűzoltó, az tűzó, a helikopter pedig valahogy összeragadt azzal, hogy repül, és így lett hepülő. Szerintem a hepülő a zseniális, tehát egy olyan helikopter, ami szintén repül, hepülő, nem bonyolódunk bele a kopter meg ezekbe a szavakba, hepülő, zseniális. És ezen a ponton mondom azt, kedves hallgatók, miután Anikó üzenetét is felolvastam, hogy kicsit elmegyünk zenélni, mert hogy jön egy rövid hírblokk is, meg zenék, aztán pedig folytatódik a Ceglét hangja második órával, és azt hiszem, hogy jól olvasom Anikó üzenetét, aki azt írta, hogy Bobodács. Gondolom a Bodobács bogára gondolsz itt, szerintem ez is zseniális, ezzel zárjuk az órát, de hamarosan itt a következő.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem te lettél, hogy nem öntesz

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, mikor is a témánk a következő, mely szavakat ejtette másképp a gyerek. Most már ez a negyedik óra, amikor ezzel a témával foglalkozunk, ugyanis volt egy teljes adásunk, nem olyan régen, amikor már ezt elővettük, akkor nagyon sok üzenetünk jött. Ezeket az üzeneteket, még a bent maradtakat is kipipáltuk az előző órában, meg jöttek új üzenetek is, és most itt vagyunk, és bárki még mindig küldhet a következő 60 percben a 0635-925-925-ös SMS számra, akár üzeneteket, hogy milyen szavakat ejtett másképp a gyerek, vagy akár mondatokat, kifejezéseket, de e-mailezhet is a kívánság kukac@cegledradio.hu e-mail címre. Azért siessenek vele, mert jó sok üzenetünk van, és még bele kell, hogy férjen mindenki, mármint hogyha elküldenék ezeket nekünk. És már keresem is, hogy hol tartottunk, a Bodobács volt, amit ugye Anikónál Bobodácsnak ejtett a gyerek, és utána már is itt van Alexandra üzenete, aki a Mici Mackót, mármint a gyermeke, a Mici Mackót ejtette Memösznek. Amúgy ez egészen sajátos, lehet, hogy jobban hangzik, nekem ez a Mici név, ez mindig fura volt egy mackónak, a Memösz az lehet, hogy sokkal jobb lett volna. Nóra pedig azt írja a Safari autóra, hogy faszari autó, hát most ilyen van, így ejti a gyerek, ez nincs mit tenni. Aztán itt van nekünk Juhász Nelly, aki azt írja, hogy nagyon-nagyon sok van, de ezek a kedvencek. A nukellás pácsiá, az a nutellás palacsinta, az unikos, az unikornis, a pácsú, a papucs, a tuci, a cumi, és a pesó volt a pelenka, vagy pelus. Szerintem ezek nagyon jók. Ez a nukellás pácsiá, ez kicsit úgy hangzik, mint valami spanyol vagy mexikói étel, szerintem nagyon király. Aztán itt van nekünk Mónika üzenete, a palacsipom nálunk a paradicsom, és a huncus pedig a huncut. A huncus az amúgy még talán jobban is hangzik, tehát ennek a szónak így kéne kinézni a magyarban. Olyan kis huncus vagy. Szerintem ez nagyon cuki. Aztán itt van Ellen, aki azt írja nekünk, vagy hát nem tudom, hogy Ellennek ejti-e, de Alan a neve, amit aláírt. A szerelemre azt mondja, hogy szemem. Vagy szerelmemre mondja, hogy szemem, minden esetre akárhogy is, nagyon cuki. Andi azt írta, hogy pörög helyett förög. Igaz, mondom neki, ha visszakérdezik, akkor helyesen tudja, de direkt javítani semmit sem szoktam, mert az inkább negatív hatást érne el. Van egy pár, de ez volt az első, ami beugrott. Tehát a pörög helyett förög. A forog és a pörög keveréke, mint ahogy az én unokaöcsémnél megvolt a pisztoly, és a puska keveréke, a pusztoly. Teljesen normális. Réka azt írja, hogy tacski, a talicska, ez az egyik kedvencünk, és a másik most új, hogy a légy az ablakon müzzög. Igen, hát az ümmög az azért ott sok mindent kell csinálni betűkkel, müzzög, ez igazából teljesen egyszerű és tök jól hangzik. Nézzük még Kata üzenetét, aki azt írja, hogy szemüveg az a fügemet, mentőmellény a nyári kabát, zebra az a csíkos pacika, a kukorica a kukocika, és a tojás pedig a tosás. Még szerencse, hogy nem más betűvel indult, de nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet, és azt is, hogyha velünk tartanak, mert néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja. Mindjárt. Cegléd Rádió.

0: Karolina üzenetével folytatódik a Ceglét hangja, aki azt írta nekünk, hogy megigazított helyett megizgatod? Néha kijavítom, de legtöbbször nem, mert nagyon cuki mondja. Tavaly miután megtanult beszélni, a trambulin helyett mondta, hogy báduin, az is cuki volt, és idén tapasztal már helyesen ejti. Persze ezek mindig így alakulnak, hogy először furcsa egy kicsit, de aztán legtöbbször az esetek 99%-ában a gyerek megtanulja majd jól kiejteni. Élvezzük ki azt az időszakot, mikor még furán mond dolgokat, mert a kérdésünk a Ceglét hangjában, hogy mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. Még van egy kis időnk, hogyha üzenetet küldene 0635 925 925-ös, vagy kívánság kukac, ceglidradio.hu. Hanna csak annyit írt, hogy Devenér, nyilván a denevére gondol ez alatt, mert hogy egy kis denevér ikon is van mellette, de a Devenér az egy nagyon jó szó szerintem. Aztán itt van Katalin üzenete, nálunk omlott a romlott, Vanyika a Danika, az Icuka az innivaló, a Pituf a pelus, a Petökő a popsitörlő, és a Ne néz az a nehéz. Egyébként ezek mind nagyon cukik, főleg ez a Petökő a popsitörlő, és a Pituf a pelusra. Gyönyörű. Itt van Tündű üzenete, Zoszkinak hívjuk a zoknit, és csapatnak a ketchupot, és távintó nálunk a távirányító. A puszedlire mindig gombát mond, de van még sok ilyen, nem mindet értjük, de imádjuk. És ez a legfontosabb, hogy imádjátok, mert ezek nagyon cuki szavak, és mondom, amíg ilyeneket mond, azt föl kell jegyezni, meg kell tanulni, és aztán a legjobb az, mikor a család, az egész család úgy használja. Enikő a következő, nálunk gyöngyvérszörpöt iszik a gyerek. Gondolom, gyömbérszörpről van szó, de ő gyöngyvérszörpnek hívja, ez is egy olyan szó, ami még nehezebb is, mint az eredeti. A sapka nálunk sapsa, ezt Bernadettől kaptuk, nagyon szépen köszönjük, és Nóra üzenete is itt van, az utasítvány, az a használati utasítás, a zokninadrág a harisnya, a pulcsiruha a szabadidős szett, a csipú a madár, a mentősség pedig a mentők. Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek, tehát ez a témánk, de itt nem csak erről van szó, hogy szavakat ejtett másképpen, ennek tulajdonképpen mindnek van értelme, az utasítvány, a használati utasítás, így kéne hívni, sokkal egyszerűbb, ez az utasítvány, így kell csinálni. A zokninadrág egyszerűen zseniális, tehát a harisnyát zokninadrágnak hívni, hiszen az egy olyan zokni, ami fölér egészen a derekadig, tehát egy zokninadrág. A pulcsi ruha, a szabadidőruha, ami úgy néz ki, mint egy pulcsi, de alul is hasonló, szerintem ez zseniális, a madár az csipu, hiszen csipog a fán, és a rendőrség, meg a tűzoltóság után a mentőség, az egyszerűen zseniális. Szóval bravo a gyereknek, Nóri, és nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Nálunk Dunfing a muffin, vagy muffin. Hát igen, ezt Szilvi küldt el, Dunfing, nem annyira esik jól, mikor a szádba veszed, de azért hát a finom. Karolina azt írja nekünk, hogy citrony nálunk a citrom, Noémiéknél a bohóc az meg egyenlő a babóccal. Te vagy a világ legjobb anyukája, és ebben most keresem, hogy Tünde mit is írt, de igazából semmit, ez csak egy cuki dolog, amit mondott a gyerek, nincsen félrehallás, félreértés benne, egyszerűen csak megdicsért, és erre is nagyon büszke lehetsz, köszönjük az üzit. Cuki rusnya, az a cuki szoknya, ezt Barbara küldte el, miért is lehetne, miért is ne lehetne, ezt akartam kérdezni. És itt van még Hajni üzenete, a kislányomnál a paradicsom volt sokáig Kamika, nem jöttünk rá sosem, hogy miért mondta így, de mi imádtuk. Köszönjük szépen, Kamika. Hát én sem tudok rájönni. Talán ez volt a legegyszerűbb, amit ki tudott találni. Minden esetre nem igazán hasonlít a hangalak, a lényeg az, hogy elküldted, és köszönjük szépen, és ha még ön is küldene, akkor nagyon gyorsan, mert közelít a műsor vége, 0635 925 925-ös.
1: Következzen egy friss

0: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is napos fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ.

Mely szavakat ejtette másképp a gyerek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és kedves hallgatók, figyelem, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy néz ki, hogy ezzel a mai nappal zárjuk is ezt a témát, tehát harmadik adás már nem lesz, igyekszek mindenkit bele szorítani, aki még üzenetet küldött nekünk, úgyhogy nem is húzom az időt. Itt van Reni üzenete, kanapé helyett kamaté. Az 5 éves Máté fia mondja ezt, hát miért nem mondhatná, hogyha ott szokott az ember kamatézni, akkor lehet ez a kanapé. Azt szeretettem volna. Ezt Katalintól kaptuk, azt szeretettem volna. Egyébként ez nagyon cuki, ahogy így próbálj tényleg a fejben összerakni, hogy hogy is ragoz a magyar, milyen toldalékok vannak, és néha becsúszik egy plusz szótag, de ezek nagyon-nagyon édesek. Kinga azt írta, hogy tatómat, a kakaómat volt még a legelején, amikor a gyerek kérte, igen. Hát végül is ez rövidítés, a K betű sokszor nehéz, ahelyett könnyen becsúszik a T, ezt az én családomban is tapasztaltuk, és a tatómat így rövidítette, kérte a kakaóját. Rebeka azt írta, hogy túsdió, a stúdió, és a takarítani pedig takarítni. Igen, az rövidít egy kicsit, az tök jó, de a stúdió az nekem nagyon tetszik olyan szempontból, hogy túsdiónak ejtik, tehát gyakorlatilag a hangzók megvannak, de mégsem tudja az estét még összerakni, úgyhogy kicseréli, és így lesz belőle túsdió. Szerintem ez nagyon jó. Aztán itt van Szilvia üzenete, az uborka nálunk ukája, a cipő picő, az enyém az tiem, és a dugó pedig kukó. A tiem a legjobb szerintem, a tiéd meg a tiem. Úgyhogy ez nagyon, tehát amikor így felfedezzük azt, hogy hogy gondolkodik egy gyermek, és így összeáll a kép, hogy miért mondja ezt, szerintem ezek zseniálisak. Berni azt írja, ha valami ráncos vagy cikcakkos, azt úgy hívja, hogy zibzorgós, illetve a tovább helyett azt mondja, hogy tohább. De a zibzorgós is teljesen jó, szerintem ez a cikcakra ez egy nagyon jó szó, úgyhogy ügyes a gyerek. Dominika küldi a következőket, beszakadt, mikor valami beakadt. Tégeddel, ez nálunk a veled, kézlébláb, a négy kézláb. Nekem most az aktuális kedvencem, írja Melinda, hogy a 4 évesem nem boldogol az útropoliszta, és mikor mindig mondja, hogy tudod, anya, mikor néztük a Hopulis 2-t, mire rájöttem, hogy mi az a Hopulis, az a Zootropolis volt, tehát igen, de annak azt hiszem, hogy magyar címe is van, nem? Nem biztos, csak most valamiért ez ugrott be. És nézzük még Vivien üzenetét, nálunk Piu a porszívó, Tratrolló a traktor, Tolló a motor, Tütüllő az elefánt, és Placi a láb. Mondjuk azt mi is így mondjuk, hogy Pracli. Aha, Placi, értem, abból jön a Pracliból. Nagyon jó, és köszönjük szépen ezeket, az utolsó üzenetekre pedig hamarosan, néhány zene múlva visszajövünk, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, mert jönnek az utolsó üzeneteink a Ceglét hangjában. Jó sok van, úgyhogy igyekszem minél többet belesűríteni. Tünde ezeket írta, ugye a kérdésünk, hogy milyen szavakat ejtett másképp a gyerek. Tünde ezt írta, hogy a gusztustalan nálunk gusztulatlan, a félelmetes pedig féledelmes. Szerintem ez is zseniális, féledelmes. Egyszerűen kitalált egy tök jó szót a gyerek, ami teljesen beleillik a magyarba. Aztán itt van Mária üzenete, kacika kobár, ez a katica bogár, a pisom a piros, a vajnem a majdnem, a citromen a citroen, és van egy olyan is, hogy Volkswagen, az pedig a Volkswagen. Ezek mind az akkori 2 éves kisfiam aranyköpései. Nagyon-nagyon gratulálunk hozzá, és tök jó, köszönjük szépen. Félelmeztő, na ez olyan, mint a félelmetes, és Tündéknél féledelmes volt, Zitáéknál félelmeztő, és olyan is volt nekik, hogy cinegér. A cinegér egyébként szerintem egy nagyon jó szó, azt szerintem én is föltaláltam annak idején gyerekkoromban. Majd én kidöntöm. Ezt Anett írja nekünk, majd ő kiválasztja, eldönti, mixelve. Majd én kidöntöm. Szerintem teljesen jó. Aztán itt van Zsuzsanna üzenete. A jájá, az Jázi, vagyis Jázmin, a nagytesó. Tátá, a Máté, szintén nagytesó. Pacsi, a kepacs. Na már én is rosszul mondom, tehát pacsi a ketchup, és a pacsucs az a papucs. Sőt, van egy olyan is, hogy a cica náluk cicit. És egyébként, hát hogyha hívjuk a cicát cicicic, ezt hallja a gyerek, ezt tanulta meg, és tulajdonképpen a cica szó is hasonlít rá nagyon, úgyhogy miért ne lehetne cicit, szerintem ez nagyon jó. Klaudi azt írja, nálunk a madarak csiperegnek. Igen, hát csiperegnek a madarak, teljesen jó. Ásítás helyett álmosítás, ez Dóra üzenete volt, ezt is nagyon köszönjük. És még itt van Kinga, aki azt írja, hogy almás büdi, azaz almás pite nálunk, vagy hát az almás süti szerintem, mert hangalakban az jobban hasonlít, de ezt ti tudjátok pontosan, almás büdi, ez a lényeg. Itt van még Zsanett üzenete, cumi az I do, a lépcső pedig a lőcs. Az igen. Hát mindegy, akkor az lőcs, legyen az. Itt van még Zsigmond üzenete, az én kislányom finkel. De lehet, hogy azért, mert van némi németes beütés. Nem mindegy, nem tudom, nem akarom elviccelni, de ő finkel. A lényeg az, hogy még 2 üzenetünk van. Olivia, nálunk az aludás, az alvás, és Dominika az utolsó, papucs helyett pacsusz, szalámi helyett pedig szamilla. Azt hiszem, hogy ez méltó zárás a műsoronnak, kedves hallgatók. Tökéletes megfejtéseket kaptunk a kérdésünkre, hogy mit ejtett másképpen a gyerek, és ez tényleg egy feledhetetlen korszak. Sőt, annyira feledhetetlen, hogy igyekezzünk is megtanulni ezeket a szavakat szerintem, hogy a családi legendáriumokban majd ott szerepeljenek. Nagyon szépen köszönöm az üzeneteket és a megtisztelő figyelmüket. Ezt a témát lezártuk, de holnap egy új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, és a Ceglét rádióval addig is. Mindenkinek további jó rádiózást, Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét rádióban!

0: 92-tön a Cegléd Rádióban tartsanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakciója szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Eddig az NK a támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet alapján a jövőben a NAV egyedi kockázatelemzési eljárással vizsgálja az érintett országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyonának gyarapodását. Az eljárás átruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja a Hollywoodot és a teljes média színteret.
3: Az időjárásról.
5: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átütatott energiától duzzadó, friss, vidám, hab, könnyű, jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és majd egy beszélgetéssel is, remélem velem tartanak, 18 óráig tehetik meg.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Tőtön a Cegléd Rádióban, a Jó Reggelt Ceglédet, most folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg a közös ismerősökkel, a Ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakciója szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet alapján a jövőben a NAV egyedi kockázatelemzési eljárással vizsgálja az érintett országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyonának gyarapodását. Az eljárás átruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja a Hollywoodot és a teljes média színteret.
1: Az időjárásról.
2: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kedves ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András, így lesz ez egészen 18 óráig, remélem velem tartanak, most folytatjuk Ellie Goulding-gal, jön a Burn 2013-ból, aztán én leszek itt a jelenben, és programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglén!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőn. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre is vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati és északnyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai Jó reggel Ceglét második felvonása. Ez a közös ismerő szó majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-óráig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70 466 30 34. Bautransépítőanyag.hu.

0: 0632-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
2: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban, a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. A lap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média színteret.
1: Az időjárásról.
2: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó friss vidám hab, könnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggeli műszakot a jó reggel Ceglédet, azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig a lapszemlével, azaz egészen pontosan a borsonline.hu oldalról és a nemzetisport.hu felületről ajánlok egy-két olvasnivalót, maradjanak velem!
0: Ceglédrádió!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a borsonline.hu oldalon foglalkozok most. Tarol a TV2 sikerműsorában a tehetséges énekesnő, pedig Ádám Szofi élete legnehezebb időszakát hagyta maga mögött, amikor megkapta a felkérést a Sztárban Sztárra, amely mindent megváltoztatott. Semmit nem vesz félváról, elképesztő elszántsággal veti bele magát a munkába a fiatal előadó. Hogy a maximumot nyújtsa a Sztárban Sztár színpadán, Ádám Szofi drasztikus döntéseket hozott, teljesen letette az alkoholt, valamint a cigarettát is. Minden ember életében vannak pillanatok, amikor úgy érzi, rászakadnak a falak. Ádám Szofi sem kivétel, embert próbáló időszakon van túl, ami lelkileg és fizikailag is felemésztette a mindennapjait. Amikor a kilátástalanság már szinte természetessé vált, a sors keze utat mutatott. A TV2 Sztárban Sztár műsora pont akkor kopogtatott az ajtaján, amikor a legnagyobb szüksége volt rá. Hatalmas álmom volt ez a műsor, mert ez arról szól, hogy megmutathatom a tehetségemet, a hangomat, önmagamat, önazonos tudok lenni, árult el a Hot magazinnak a Szofi néven ismerté vált énekesnő, aki adás győztes is volt már. Hálás vagyok ezért a műsorért, nagyon nehéz volt lezárni életem legkeményebb időszakát, nem titkolom, rengeteget sírtam, az alkoholba menekültem, ment a piázás keményen, folyt a tekila. Mondjuk cserébe jó dalok születtek, de persze tudtam, hogy ez nem mehet így sokáig. Tudom, hosszú távon az alkohol hatása a szervezetre durva. Amikor elkezdődtek a próbák is, láttam, hogy rendszert ad az életemnek a műsor, annyival boldogabb lettem, hogy az hihetetlen. A legjobb énemet hozza elő belőlem ez a műsor. Szofi a műsor miatt leszámolt a függőségeivel is, először letette a piát. Jött egy kattanás, egy döntés, hogy no pia. Nem is volt vele gond, nem volt megingás, mert én olyan vagyok, hogyha valamit a fejembe veszek, akkor stop, vége van. Majd az első adás után jött a bangaranga dal, amihez tüdő kell, újabb bekattanás, és letettem a cigit is. Az első pár nap pokol volt, de már nem kívánom, szóval lehetséges, hogy ez most végleges lesz. Az ország legnagyobb házi bulijának versenyzője legutóbbi produkciójával is hatalmas meglepetést okozott. Hiába parázott rá a Michael Jackson utánzásra. Rengeteg pozitív kommentet kapok, és azt veszem észre, hogy az emberek végre kezdenek úgymond befogadni. Elképesztő, ami árad felém, de nem akarok elszállni magamtól, mert nem erre lettem nevelve. Ahogy sokan ismerik, nem az a lány, Szofi, aki februárban is próbálkozott az életmódváltással, egyetlen félelme, hogy az őt évek óta gyötrő ekcémája kijön a smink a maszk alatt. Kemény ügy, most megint szezon van, na meg a stressz által jön ki leginkább, illetve nálam a cukor miatt, de ez most a legkevesebb, tök happy vagyok, mert tudok magammal is foglalkozni végre, edzeni is fogok, mert azért tudok még ennél jobb formában is lenni. Ádám Szofival is foglalkozik, tehát részletesebben még ennél is a borsonline.hu felület.
0: Jó reggel!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: A nemzetisport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, itt a 92-től. Marco Rossi a 90. meccsére nagy győzelmet kapott. A szerencséről, a legnagyobbakról, az elköteleződésről, Sallai Roland és Varga Barnabás helyzetéről is beszélt Ukrajna legyőzését követően Marco Rossi, no meg arról, hogy megvan Vili Orbán párja a védelem tengelyében, Kamler János írás olvashatják ezügyben a portálon. Puskás Martin Filip Kokküttől is tanul. A 25 éves Puskás Martin a PSV U16-os csapatának asszisztenseként fejlődésre ösztönző közegben dolgozik, miközben hosszú távon felnőtt csapat vezetőedzője szeretne lenni. A szakemberrel Borsos László beszélgetett, ezt is olvashatják a nemzetisport.hu oldalon. 4 hónap után vétett újra Varga Bence. Demjén Patrik balesete sérülése után lett ismét az MTK Budapest kapusa Varga Bence, akinek ugyan nyár óta nem volt csapata, most mégis jó esély kínálkozik arra, hogy a hétvégi fordulóban vele kezdődjön a csapat összeállítása. Zombori András írt róla. Ide figyeljetek, fiatalok! Amíg a nála 10-15 éve fiatalabb versenyzők élethalál harcot vívnak a Forma 1-ben maradásért, Fernando Alonso már a 2027-es szerződéssel a zsebében teljesít újra meg újra erőn felül. A hétvégén Malajziában pontszerzéssel bizonyított az öreg. Zsoldos Barna összeállítását olvashatják erről a versenyről is. Kis Grétával visszatérnek a sikerek Balatonfüredre, teszi fel a kérdést a portál. Az előző két bajnokságot az utolsó helyen zárta a Szent Benedek Röplabda Akadémia, a héten rajtoló idének azonban ennél jóval merészebb tervekkel vág neki. A röplabdázót Karádi Zoltán kérdezte. A nemzetisport.hu oldal, tehát a röplabda sportággal is foglalkozik több más mellett, meg az újságformátum szintén. Jó olvasgatást kívánok!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: völgye vihar a szárnya.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovíz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: után azonnal folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána pedig visszatérek majd a dalokkal a Jó reggelt Ceglédben. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. A lap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret.
2: Az időjárásról.
6: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez 18 óráig, remélem velem tartanak. Most Lúzsa Magdival folytatjuk azonnal, aztán programokat ajánlok, és persze azt is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban, ezért is maradjanak velem. No meg azért is, mert 8 óra után kiderül, mit üzennek már a csillagok.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
0: Jó.

0: kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az észak-nyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
8: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részlete.

0: bizottság fejlesztési terve a 2036-os nyári játékokra. A NOP pedig tavasszal dönt arról, hogy Budapest bekerül-e a lehetséges helyszínek szűkített listájára. A hazai szervezők nem zárják ki azt sem, hogy néhány szomszédos ország bevonásával biztosítsák a szükséges feltételeket, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a MOB elnöke. Gyulai Zsolt az olimpiai rendezés költségeiről konkrét számot nem mondott, de szerinte 2030-ig erre nem kellene külön költeni. A most zajló úgynevezett tájékozódási folyamat nem jár kötelezettségvállalással, nem minősül a rendezésre való jelentkezésnek. Dróntámadás következtében kigyulladt egy tanker Oroszország fekete-tengeri partvidékén, Szocsi közelében. A libériai zászló alatt közlekedő hajó 23 fős indiai legénységét kimentették. Ukrán források szerint az orosz árnyékflottához tartozó egyik tankerről van szó. A hajó hatalmas lángokkal égett. A közeli strandokat lezárták, Szocsi lakosait pedig az ablakok bezárására szólították fel a hatóságok, és arra is, hogy lehetőleg ne menjenek ki az utcákra. Az Iránnal vívott háború befejezésének feltétele a teheráni urándúsítási kapacitás jelentős csökkentése, jelentette ki az amerikai alelnök. G.D. Vance hangsúlyozta, ha a perzsa állam valóban nem törekszik atomfegyverre, nincs szüksége nagy tisztaságú uránra. Donald Trump amerikai elnök tegnap arról beszélt, hogy tárgyalnak az iráni vezetőkkel, de valójában senki sem tudja, hogy az elnök és a külügyminiszter mekkora befolyással bír a hatalomban. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla.
1: Az időjárásról.
0: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett szakasz személygépjárművel kerülni az Őrkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Őrkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rockot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-től a Jó Reggel Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp, hallgassanak rám.
0: Jó reggelt!

0: és folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy kellemetlen helyzetben. Kos! Majd kapcsolatodban, amely lehet személyes vagy munkakapcsolat, feszültség keletkezik, és talán te úgy érzed, hogy a megoldás kulcsa egyedül a másik fél kezében van. Ez lehet, hogy így van, de viselkedj most úgy, mint egy politikus. Gyakorolhatsz egy gesztust, amely végül valószínűleg azt eredményezi majd, hogy a másik fél ellenállása is megtörik. Bika, amikor gondjai támadnak, belül feszült vagy, kevésbé tudsz más emberek problémáira összpontosítani, hiszen leköt a sajátod. Ma valaki a segítségedet kéri, vagy próbál rávenni valamire, amit elutasíthatsz határozottan vagy finoman. Kezd a finomabb verzióval, próbáld elkerülni a feszültséget, és ha az illető nem tágít, légy egyértelmű. Ikrek! Ha valakivel problémád adódik, néha nem könnyű eltalálni a megfelelő hangnemet és a módszert arra, hogy ezt jelezd az illetőnek. Ma legyél bármennyire is feszült egy helyzetben, légy udvarjas és visszafogott, nehogy végül felesleges vitába keveredj, ami messzebbre visz, mint szeretnéd. Persze, ha valaki nem ért a szép szóból, rák! Néha nehéz megtalálnunk a megfelelő eszközöket arra, hogy kifejezzük azt, ami bennünk dolgozik. Eltalálni a megfelelő hangnemet, a helyes és arányos választ egy kellemetlen szituációra nem túlságosan könnyű dolog. Ma különösen nehéz lesz a helyzetet, hiszen akivel problémád akad, közel áll a szívedhez. Oroszlán! Ma nehéz helyzetbe kerülhetsz, mivel nem lehet biztos abban, hogy amennyiben őszinte leszel valakivel, az illető nem éle vissza mindezzel. Ha így van, tartsd meg magadnak a dolgot és várj még az őszinte kitárulkozással. Lehet, hogy ennek az ideje hamarabb jön el, mint azt ma gondolod. Szűz! Ma nehéz helyzetbe kerülhetsz, amikor egy találkozót vagy egy programot mondanál le, vagy változtatnál valamin, amit már egy ideje leegyeztettél valahol. Légy körültekintő, miképp fogalmazol különösen akkor, ha a problémád nem is az adott üggyel, hanem egy bizonyos személlyel kapcsolatos. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: solo con un beso.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottam.
4: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma igyekez visszafogott lenni egy társaságban, még akkor is, ha nagyon határozott véleményed van egy üggyel vagy egy személlyel kapcsolatban. Könnyen lehet ugyanis, hogy a te néha meglehetősen a sarkos véleményed nem mindenkinek tetszik, és egy teljesen felesleges és elkerülhető feszültség kellős közepén találod magadat. Ma legyen igaz a mondás, ne szólj szám, nem fáj fejem. Skorpió, vannak helyzetek, amikor bár igazunk van, mégsem érdemes emiatt a végsőkig elmennünk. Ma például teljesen felesleges belekeveredned egy vitába valakivel, mert nem valószínű, hogy bármiről meg tudod győzni az illetőt. Hadd nyugodtan rá dolgot, és fogadd el, hogy az idő majd bebizonyítja, hogy kinek van igaza. Nyilas. Ha szomorú vagy valamiért, vagy egyszerűen csak rosszabb a kedved az átlagosnál, te általában el szoktál vonulni valahová, hogy a sebeidet nyalogasd, hiszen nem szívesen mutatod meg másnak az ilyesmit. Valaki azonban a közeledben szívesen vigasztalna, vagy lenne jó társaságod. Engedd közelebb magadhoz, nem bánod meg. Bak. Néha úgy érezzük, hiányzik valami az életünkből, de azt sem tudjuk pontosan mi az. Valami ilyesmit gondolhatsz te is, amikor azt érzed, valami nem stimmel körülötted a világgal, az emberekkel. Ma viszont megvilágosodhatsz, és végre azonosítani tudod majd, mi az, amiben hiányt szenvedsz. Ez az első lépés, most már csak meg kell oldani a problémát, nem igaz? Vízöntő. Ma igyekezz féken tartani az indulataidat, amikor egy váratlan dolog miatt hirtelen változtatnod kell a terveiden, vagy egy programodon. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy jobban megviselni egy vita vagy feszültség, mint a konkrét helyzet kezelése. Nem szabad felfújni az apró dolgokat. Kezeld helyén a mai nap történését. És végül halak. Ma légy óvatos, különösen akkor, ha olyan emberekkel kerülsz egy társaságba, akiket nem ismersz elég jól. Könnyen lehet ugyanis, hogy egy megjegyzésed vagy vicced nagyobb vihart okoz, mint amire számítasz. Ne feledd, az emberek most sokkal érzékenyebbek az átlagosnál. Bánj kesztyűs kézzel velük. Mára ezt üzenték a csillagok.
2: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt!

0: 92-től a Cegléd Rádióban, a jó reggelt Ceglédet, a reggeli éjszakot azonnal folytatjuk a legfrissebb infókkal, aztán jövök vissza a közös ismerősökkel, a Ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. Februárra elkészül a Magyar Olimpiai Bizottság fejlesztési terve a 2036-os nyári játékokra. A NOP pedig tavasszal dönt arról, hogy Budapest bekerül-e a lehetséges helyszínek szűkített listájára. A hazai szervezők nem zárják ki azt sem, hogy néhány szomszédos ország bevonásával biztosítsák a szükséges feltételeket, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a MOB elnöke. Gyulai Zsolt az olimpiai rendezés költségeiről konkrét számot nem mondott, de szerinte 2030-ig erre nem kellene külön költeni. A most zajló úgynevezett tájékozódási folyamat nem jár kötelezettségvállalással, nem minősül a rendezésre való jelentkezésnek. Dróntámadás következtében kigyulladt egy tanker Oroszország fekete-tengeri partvidékén, Szocsi közelében. A libériai zászló alatt közlekedő hajó 23 fős indiai legénységét kimentették. Ukrán források szerint az orosz árnyékflottához tartozó egyik tankerről van szó. A hajó hatalmas lángokkal égett. A közeli strandokat lezárták, Szocsi lakosait pedig az ablakok bezárására szólították fel a hatóságok, és arra is, hogy lehetőleg ne menjenek ki az utcákra. Az Iránnal vívott háború befejezésének feltétele a teheráni urándúsítási kapacitás jelentős csökkentése, jelentette ki az amerikai alelnök. G.D. Vance hangsúlyozta, ha a perzsa állam valóban nem törekszik atomfegyverre, nincs szüksége nagy tisztaságú uránra. Donald Trump amerikai elnök tegnap arról beszélt, hogy tárgyalnak az iráni vezetőkkel, de valójában senki sem tudja, hogy az elnök és a külügyminiszter mekkora befolyással bír a hatalomban. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla.
1: Az időjárásról.
2: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, a mikrofonnál Süveges András, itt a Jó Reggelt Ceglédet, Cegléd Rádióban, azonnal folytatjuk reklámok után dalokkal, jön majd Edward May és Vika Jiggly-nél közösét lesz velünk, Tóth Abigail, az Offenbach, és ha időnk engedi, a Valmar formáció is. Na meg persze én is itt leszek, énekelni ugyan nem fogok, de programokat ajánlani igen, ezért is füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templomkertben és a Református nagytemplomban. Mentsék el a dátumot, és hívják meg barátaikat is. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsi-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától Jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az észak-nyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, azon a mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A csodálatos Taylor Swift énekel nekünk a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-óráig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. CPL Ajtó Féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza Féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Kellemes őszi idő várható. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Befejeződött a pályafelújítás Vámosgyörk és Gyöngyös Halász között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén.

0: létesítmény nukleáris védelmét. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 30 milliárd forint értékben, közölte a hatóság. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az évvégéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km/órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km/órás sebességre kényszerítő pályahibák. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla.
1: Az időjárásról.
0: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Balaton. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk fél órában nem az enyém lesz a főszerep, hanem szokás szerint Szatmári Gábor és vendégi. Egy beszélgetés jó voltából, hogy mi a témája ennek a dialógusnak. Ez nem sokára kiderül, ezért is maradjanak velünk.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Köszöntöm, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk a Jó reggel Ceglédet, a téma kosárlabda, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát kosárlabda, az egyik legnépszerűbb sportág itt Cegléden, és a CEG-től érkezett két jeles vendég, a szakmai igazgató Filipovics Vanda. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz Vanda!
3: Sziasztok!
2: És itt van velünk a csapatkapitány és a MB2-es fiú csapat edzője, Kovolák Szintia is. Azt hiszem, ő sem ismeretlen a kedves hallgatók számára. Szia, Szinti!
4: Szia, Szatyi, sziasztok, kedves hallgatók!
2: No, hát kérlek szépen, kedves lányok, elindult a szezon mindenképpen, és hát erről beszélgessünk egy kicsit, milyen elvárásokkal vágtatok bele, voltak-e felső vezetés részéről mondjuk elvárások a csapatok felé?
3: A felső vezetés soha nem helyez nyomást sem a vezető edzőre, sem a csapatra. Alapvetően az elvárás az mindig, hogy minden évben élvezhető kosárlabdát játszon a csapat, hogy küzdjenek, hogy hajtsanak, és a szurkolóink, akik kiérkeznek, nekik tetszen a mérkőzés, illetve hogy élvezhető legyen a mérkőzés. Úgyhogy ez az első számú szempont, illetve azért minden évben a bennmaradás, mert kis csapat vagyunk, de szerintem ez már túlléptünk, mert tudjuk jól, hogy jól építkezünk, és minden évben túlteljesítjük a bennmaradást, és inkább az a hangsúly, hogy a nyolcba jutás.
2: Igen, ha már építkezésnél tartunk, ugye néhány éve készült el tulajdonképpen a csarnok, még frissnek mondható, azért ez sokat lökött, azt hiszem, a csapat teljesítményén is, ugye?
3: Ez is sokat lökött, az, hogy a szurkolóink most már ki tudnak járni a mérkőzéseinkre, így, hogy itthon vannak. Egy kiváló közösség alakulhatott ki, illetve azért az utánpótlásunk is elképesztően fellendült.
2: Ugye? Nagyon sokat jelent egy ilyen épület, ami egyébként már szinte egyfajta közösségi helyé nőtték magát, ugye?
3: Igen, egyébként a családok nagyon szeretik, és nem csak mérkőzéseken, de edzésidőben is tele van az előterünk, nagyon sok gyerek van jelen, akár kis tesók vagy családtagok. A mini kosarasaink nagyon szeretnek maradni edzések után. Tegnap nagyon is szerintem jó. Még egy másfél órát ott játszottak.
2: Ha. Igen, nagyon jó. Hát nyilván sokat jelent ez az utánpótlás nevelése, és ebben ugye szintén azért nyakig benne vagy, és ott a fiúknál. Nehezebb fiúkat toborozni erre a sportágra, vagy gyakorlatilag ugyanolyan, mint a hölgyek esetében?
4: Valami érdekes indoknál fogva azt mondom, hogy egyébként az utánpótlásban most szerintem egy fiúk egy picit talán egy kicsit többen vannak.
2: No,
4: az okát azt nem tudnám megmondani, de hál' Istennek ugye annak ellenére, hogy kifejezetten női profilú csapatunk van, azért a fiúknak is hál' Istennek lehetőséget biztosít az egyesületünk. Uh-huh. Őket is próbáljuk a lehető legtöbb országos vagy úgymond regionális országos bajnokságban szerepeltetni, tehát aki ezt a csodás sportágat választja, annak lehetőséget biztosít az egyesület ahhoz, hogy próbálja meg azt a legmagasabb szinten űzni. Ugye ennek jelenleg most a kifutási lehetőségei felnőtt szintet nézve egy megyei felnőtt fiúcsapat, illetve ugye az MB2-es csapat, amiről tudni kell, hogy azért zömében fiatalok is, helyi, kicsit már rutinosabb játékosok. Hát teljesen vegyes a felhozatal, A legfiatalabb MB2-es játékosom 16 éves, a legöregebb pedig, most egy kicsit számolnom kell, 49.
2: Nem már. Valóban?
4: Igen. Tehát, hogy azért igen. Ez egy, mindig egy kicsit érdekes szituáció, mert azért a korok közti különbségeket ezt kisimítani, megtalálni a balanszot a kettő között. Uh-huh. Főleg ugye a fiatalok azért ebbe a korosztályba a serdülő, és már mindjárt felnőtt vagyok, azért megvannak az elképzeléseik az életről, és nem mindig fogadják el azokat a jó tanácsokat, amit mondjuk az idősebbek adnak nekik, de azért általában az élet igazolja, hogy az öregebb azért csak jó tudja.
2: Igen, csak tud valamit, igen. Na hát nézzük, hogy mit tudtatok eddig, hát ugye főleg itt most a hölgyek legfelsőbb osztályban játszó csapatára gondolok. Hogyan indult ez a szezon, Vanda?
3: Két mérkőzésen vagyunk túl. Az első mérkőzésünk Sopronban volt, ugye a Sopron elég erős csapatot
2: kicsit, igen.
3: Képvisel, de én azt gondolom, hogy így is egy jó mérkőzés játszottunk velük. Nem győzni mentünk Sopronba,

0: felkészülésnek tekintettük a TF elleni mérkőzésre.
1: Igen, és azért az fontos elmondani, hogy ugye, mivel Judy ugye a világbajnokságon szerepelt a felnőtt válogatottunkkal, így azért ő később tudott becsatlakozni ebbe az egész felkészülési folyamatban, így ez is egy jó lehetőség volt arra, hogy még tovább tudjuk csiszolni azokat a dolgokat, amiket mondjuk míg ő meg nem érkezett, már elkezdtünk felépíteni, gyakorolni.
0: Igen, majd igen. Következett a TF elleni mérkőzés, ahol pedig elég rosszul kezdtünk sajnos, utána nagyon szépen rendeztük a sorainkat, egy szép kosárlabdát játszottunk, felépítettünk egy 13 pontos előnyt, így mentünk be fél időben, amire csak egy picit rá kellett volna tenni, hogy lazább legyen a mérkőzés vége, ennek ellenére sajnos koncentrációból veszítettünk, és a vége elég szoros lett, 3 ponttal nyertünk, de szerintem az a legfontosabb, hogy a győzelem megvan, és így tudunk menni tovább.
2: Így van, olvastam az edzői nyilatkozatot is, ő sem volt teljesen elégedett a teljesítménnyel, de hát a pont ott van.
1: Igen, ez így van, ez így van. Hát az elmúlt évből kiindulva azért a szerencse nem feltétlenül volt mindig a mi oldalunkon, és az első mérkőzések megszerzése, győzelem megszerzése az mindig egy krízis vagy kulcspont a mi csapatunk életébe. Tavaly rengeteg olyan meccsünk volt, ahol egy ponttal kikaptunk, és a szerencse nem mellettünk állt. Most az, hogy ilyen hamar meg tudtuk szerezni ezt a győzelmet, azért nagy mértékben tehermentesíti szerintem a csapatot, és már sokkal könnyebben fogunk belemenni abba, hogy akkor játszunk meccseket, élvezzük a kosárlabdát, kövessük az edzői utasításokat, nem pedig az lesz a válunk, hogy úristen, megint egy olyan meccsen, amit meg kell nyerni, és plusz teher, plusz teher, plusz teher. Ez már egy talán egy kicsit oldottabbá teszi a hangulatot a csapaton belül is, meg ugye a mérkőzésekre is már úgy tudunk odafókuszálni, hogy oké, mi már nyertünk, meg tudjuk csinálni, akkor úgy is megyünk fel a pályára.
2: Persze. És nyilván nem az van, hogyha egy sokkal-sokkal erősebb csapattal kell kiállni, hogy hát akkor tuti kikapunk, hanem hát így nem lehet kiállni azért egy mérkőzésre, ugye?
1: De hogy lehet, hát mindannyian emberek vagyunk, tehát tavaly is bebizonyítottuk, hogy a Sopront meg tudtuk verni, a Szekszárddal egy egészen kiélezett meccset tudtunk játszani hazai pályán, a Diósgyőrt is az első fordulóba meg tudtuk szorongatni a fél ideig, tehát hogyha úgy megyünk fel a pályára, hogy feltartott kezekkel, vagy tiszteljük a mezeken lévő neveket, attól függetlenül, hogy egyébként megérdemelnék, ezt arra 40 percre, amíg a mérkőzés tart, ezt félre kell tenni, és mindent kiadni, ami aznap bennünk van.
2: Igen, igen. Mi van most a listán? Mi van most a naptárban, mik következnek, milyen nehezebb vagy könnyebb mérkőzések?
1: Hát most azért egy elég komoly erő felmérő vár ránk, ugye holnap szerdán érkezik hozzánk a bajnoki címvédő a Pécs, ők, ők is hasonlóan állnak a bajnokságban, mint mi, egy győzelem, egy vereség. Hát úgy készülünk, hogy megpróbáljuk mindenféleképpen megnehezíteni a dolgokat. Itthon vagyunk, van egy fantasztikus szurkolótábor, most már mögöttünk el, mondhatjuk így, az elmúlt egy év alatt azért sikerült visszaszerezni az embereket, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy mindent kiteszünk, aztán lesz, ami lesz belőle, remélhetőleg egy jó mérkőzés, amit mindenki tud élvezni, aztán az eredmény majd hozza magát.
2: Igen, igen. Szóval tényleg pezseg az élet ott a csarnokban, és a nézők is azért jönnek szépen, ugye?
0: Igen, a tavalyi nézőszámunk olyan 300 fő körüli lehetett, volt ennél kicsit nagyobb volt, vagy talán egy picit kisebb volt, de szerintem a 300 fő az elég rendszeres volt. Most már elkészült a lelátó, ami 355 főt jelent, így sokkal nagyobb a befogadó képességünk, tehát most már 355 ülőhelyünk van, sokan szeretnek az előtérben enni, inni és úgy nézni a mérkőzést, tehát ott is egy 50 fő leszokott ülni, illetve a karzatokon is azért egy 100-200 fő még elfér. Én bízom benne, hogy az idei szezonban be tudjuk lőni az 500 fős átlagnézőszámot.
2: Annak már van hangja is azért, ugye?
1: Persze, de hát így is szerencsére azért van egy viszonylag keménynek mondható magunk, akik minden haza meccsen, legyen szó NB1-es női mérkőzésről, NB2-es fiú meccsről, vagy bármilyen utánpótlás mérkőzésről kijönnek és szurkolnak a csapatnak. Azt mondom, hogy ez a szurkolás most egy nagyon jó közösségteremtő szerepet tölt be az utánpótlásunk életébe. Tehát a különböző korosztályok játékosai kilátogatnak, megnézik az idősebbeket, a fiatalabbakat. Tehát egy tényleg egy ilyen nagy családot tudunk alkotni most.
2: Igen. Ilyenkor, amikor egy ilyen nagy ágyú érkezik, mint a Pécs például, van ott idő velük is azért egy picit beszélgetni, mert jó, ott 40 percig ellenfelek vagyunk, de hát azért nem utáljuk egymást, ugye?
1: Tehát... Igen, igen, tehát ellenfelek vagyunk, nem ellenségek, mindannyian ugyanazt a sportágat tűzük is, és mindannyiunknak ugyanaz a célja, hogy ebben mi sikeresek legyünk. Természetesen szoktak beszélgetések zajlani, de hát ugyanúgy, mint ahogy amit említettem az előbb is, hogy attól függetlenül, hogy ki áll a túloldalon és milyen sikereket ért el az életbe, ezt a 40 percre itt most mindegy, hogy barátok vagyunk-e, azt félre kell tenni. Mi a ceglédi játékosok a ceglédi sikeréért dolgozunk, a pécsiek, illetve más csapatok játékosai pedig a saját csapatuk sikeréért.
2: Van-e valami célkitűzés, hanyadik hely, vagy csak a bennmaradás a lényeg?
0: Szerintem az idei szezonban, bár nagyon nehéz felmérni még mindig az erőviszonyokat, nem lehet tudni, hogy melyik csapat hol fog végezni, de szerintem a 8-ba jutást azt azért meg lehet bőven célozni. Alapvetően a mag együtt maradt, ezért van egy erősebb 6-7 játékosunk, akik összeszoktak már.
1: És ugye ebből próbáltunk meríteni, ugye nagyon sok csapatnál történt változás, rengeteg játékos mozgás volt. Persze. Volt edzőcsere, tehát ugye most a legutóbbi ellenfelünk a TF volt, aki szinte teljes mértékben megújult, rengeteg játékos távozott.
2: Nehéz volt így fölkészülni.
1: Játszottunk velük egy edzőmeccset, de ugye akkor például nálunk nem volt itt minden játékos, ők még akkor nagyon az út elején jártak, tehát nehéz még most tényleg mit mondani, mert két fordulón vagyunk túl, rendben van, hogy láttuk az előszezonban ezeket az edzőmeccsek eredményeit, de hát ott ugye ki tudja, hogy az edző milyen mentalitással küldte fel a játékosok, milyen kis célokat kellett mérkőzésen belül teljesíteni a csapatnak, és azt mondjuk sikerült-e vagy nem. Úgyhogy itt majd első válogatott szünetig szerintem kapunk majd egy tisztább képet a teljes bajnokságról. Ugye ez majd október 31-én zárul most így. Ugye addig azért jó pár meccsünk lesz még, és a többi csapat is játszik. Légiósokba is érkeztek újak a bajnokságba, úgyhogy meg kell nézni majd, hogy melyik csapat hogy tud funkcionálni csapatként, illetve nekünk hol is lesz a helyünk. Ugye tavaly épp, hogy lemaradtunk a legjobb 8-ról, a szezon második felére álltunk össze, itt ugye a légiós seréknek is ugye a hatására. Most ugye csak egy új légiósunk volt, itt tudott maradni nálunk, itt maradt nálunk, ez azért egy óriási lökést tud adni, hogy nem azzal kell foglalkozni Attilának, hogy tudja berakni azt a légióst és köré építeni a csapatot, vagy a csapatba betenni, hogy hol találja meg ő a helyét.
2: Aha, na, hát a műsoridőnkben nagyjából ennyi fért, még gyorsan akkor erősítsük meg, bár az igazi törzs szurkolók nyilván pontosan tudják a dátumokat, mikor érdemes kimenni, tehát szurkolni most a lányoknak legközelebb.
1: 10.-7-én. Azaz szerdán 18 órakor jön hozzánk az NK Universitas Pécs csapata, illetve pénteken lesz majd még egy MB2-es fiú csapatunknak egy mérkőzése, hogyha valaki érzi az erőt magában, hogy szeretne egy kis fiú meccset, és habár minőségben nem tudja azt a szintet sajnos jelenleg még hozni, mint az MB1-es női csapatunk, de mindannyian helyi fiúk, helyi ismerősök, akik tehetik, mind a két meccsen nagyon nagy szeretettel várjuk őket.
2: Oké, no, hát akkor hajrá Cekk, ahogy beszoktuk fejezni általában ezt a beszélgetést, úgyhogy maradjunk most is ennyiben, és akkor nagyon szurkolunk nektek, lányoknak, fiúknak egyaránt.
1: Köszönjük szépen!
2: Filipovics Vanda és Kobalák Szintia volt a vendégem.

0: beszélgetés után és Dua Lipa felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. A hírek után folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet a dalokkal. Maradjanak velem, jönnek tehát a legfrissebb információk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kellemes őszi idő várható. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Befejeződött a pályafelújítás Vámosgyörk és Gyöngyös Halász között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd. A tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22.000 köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28.000 munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugtaadatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 30 milliárd forint értékben, közölte a hatóság. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az évvégéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km per órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyös Halász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km per órás sebességre kényszerítő pályahibák. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla.
1: Az időjárásról.
2: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést szokta volt mondani a nagyon-nagyon későn kelőknek, de jó nekik, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. A jó reggel Ceglédet folytatjuk reklámok után. A Falado Flow-val jön többek közt majd Martin Garrix is. Én is jövök énekelni, nem de programokat ajánlani, annál inkább fogok. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
5: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
6: Röf-röf! A kaszabhoz! Takarmányért!
5: Honnan tudod?
6: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
7: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
8: Reklámot hallottak!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
8: Ami minden ismerőst össze.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőn. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre is vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: után azonnal maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben. Az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd, a tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a Paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km/órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km/órás sebességre kényszerítő pályahibák. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban,

0: este 6-8 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz 2-t azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Nem sokára pedig programokat ajánlok, szólok az időjárásról, és persze lapszemlézünk is majd. A Blikkel foglalkozok nem sokára. Tartsanak velem ezért is.
0: Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: A Pautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglidikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk. A blik.hu oldalról ajánlok olvasni valót. Schobert Lara 23 éves lett, hip hip hooray, a jeles alkalomból pedig a közösségi médiában is felköszöntötték az ismert szülei. Tehát kérem szépen, miért nem hívják föl telefonon? Na mindegy, kislányom, Isten éltessen, a 23. születésnapod alkalmából édesanyját 23 volt, amikor megismertem, fogalmazott Schobert Norbert, annak kapcsán számára miért különleges a 23-as szám. Olvad az idő, mint a halvány jégvirág, fűzte még hozzá az édesapa Máté Pértes lágeréből, de szép, a most élsz című dalból idézve. Közben a lapozható bejegyzésében nem csak a mostani ünnepségről mutatott képeket, de jó pár gyerekkori fotót is megosztott lányáról. Rubizéka ezzel szemben csak a születésnapi buliról tett közé néhány felvételt, a posztjában viszont már a leendő unokákat emlegette. Azt kívánom, hogy egész életedben hasonló szeretetben ragyog, mint amiben 23 éve dédelgetlek. Minden nap, minden percében és pillanatában hálát adok, hogy az édesanyád lehetek. Egyet megígérek, ha majd elérkezik az idő, én leszek a legszuperebb nagymamája a gyermekeidnek, üzent Schobert Larának, a jó édesanyja. Maradunk a blik.hu oldalán, igazi sztárparádéval indult Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság. A sajtóvetítésen stábunk is ott járt, mármint a Blik kéri ezt, ahol egymást érték az ismert hazai arcok. A romantikus fantasy vígjáték nem csak a története, hanem a szereplőgárdája miatt is tartogat meglepetéseket. A film főhőse Juli, egy 30 éves zenei menedzser, akinek az élete finoman szóval sem úgy alakul, ahogy elképzelte. Egy komoly szakmai baklövés után azonban lehetőséget kap arra, hogy bizonyítson. Egy széteső rockzenekart kell befuttatnia mindössze egy hónap alatt. A helyzetet tovább bonyolítja egy különleges kívánság füzet, melynek segítségével Juli szó szerint megpróbálhatja eltüntetni az útjából azokat a problémákat, melyekkel nem tud mit kezdeni. A főszerepekben Hermányi Marian és Kádár-el Gellért látható, mellettük pedig olyan ismert színészek tűnnek fel, mint Mucsi Zoltán, Trill Beatrix, Szalai Bence és Friedenthal Zoltán. A filmben ráadásul T. Dennis szerepel, Dobó Kata pedig nem csak rendezőként jegyzi az alkotást, hanem Rita szerepében a vásznon is feltűnik. A sajtóvetítésen természetesen nem csak a film szereplőivel találkozott a Blik újságírója, ugyanis a bemutatóra számos ismert hazai sztár is érkezett. Hogy kik? Ez is kiderül a blik.hu felületről.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: FM 92.5 Cegléd Rádió. I will always remember.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldala folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Filó neve mostanában egyre gyakrabban bukkan fel, de vajon kirejtőzik a különös művésznév mögött? A fiatal zenész, azaz Fuchs Benjamin, az underground hip-hop, trap és R&B világából érkezik az Árulók kastélyába, illetve érkezett. A jellegzetes bajuszáról is könnyen felismerhető előadónak azonban nem ez az első meglepő szerepe. Korábban egy nemzetközi filmfesztiválon is bemutatott magyar film főszerepét játszotta, most pedig kiderülhet, hogyan boldogul akkor, amikor nem a színpadon vagy a kamera előtt kell teljesítenie, hanem 23 másik ember próbálja megfejteni, mikor mond igazat. Filó, vagyis Fuchs Benjamin, a magyar underground és új hullámos trap egyik ismert alakja, a Dunakanyarban nőtt fel, és meglehetősen messziről indult attól a zenei világtól, melyben ma otthonosan mozog. Fiatalon klasszikus zenei képzést kapott, több mint 10 évig tanult ütőhangszereken, majd a hip-hop és a trap felé fordult. A pályája 2010-es évek végén indult, később pedig az Andoló, vagyis a OTL Underground kollektíva köréhez is csatlakozott szép magyarosan és angolosan szólva egyben. A szélesebb közönség számára a kikeltető tehetségkutató is fontos állomás volt, ahol felfigyeltek sajátos, melankolikus, poppunkos elemekkel kevert trap zenéjére. 2021-ben megjelent első nagylemeze, a 22, amely már megmutatta, hogy Filó nem véletlenül a sablonos rap karriert képzeli el magának. Zenéjében azóta is keveredik a trap, az R&B, az alternatív pop és az emo rap, mert állítólag ilyen is van. Itt jön az első nagy meglepetés. Filó nem csak zenész. 2021-ben megkapta az Eltörölni Frankot című film főszerepét, ráadásul úgy, hogy korábban nem rendelkezett komoly színészi tapasztalattal. Fabricius Gábor filmjében Frankot egy underground zenekar frontemberét alakított, akit a történet szerint a politikai pszichiátriára zárnak. A film a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is szerepelt, Fuchs Benjamin pedig Starlight díjat kapott a kritikusok hetén. A zenei pályán közben Filó sem maradt egy helyben. Az OTL felmondása után önálló útra lépett és a Gold Recorddal is szerződést kötött. 2025-ben jelent meg Perem című albuma, melyen tovább tágította a saját zenei világát. Egy interjúban arról is beszélt, hogy az évek során változott az ízlése és az élethelyzete, ezért tudatosan keresi, hogyan tudná a trapből megőrizni azt, ami fontos neki, miközben más műfajokkal is kísérletezik. Most pedig jön egy másfajta szerep. Filó az RTL szerint egyenesen is őszintén szeretne játszani az Árulókban, és nem különösebben akar egy másik karakter bőrébe bújni. Érdekes módon nem ragaszkodik ahhoz, hogy rögtön áruló legyen, mint hogy nem is lett. Saját elképzelése szerint talán az lenne a legjobb, ha először ártatlanként kezdene, hát így kezdett, és később válna árulóvá. Hát ez meg a jövő zenéje. A blik.hu oldal tehát Filóval, azaz Fuchs Benjaminnal és az Árulók című műsorral is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653-369-819.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Guten Tag. Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az észak-nyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton dél, délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: Szegény!

0: után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
9: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
10: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
11: Tárkonyos zöldségleves, A menü milánói sertésszelet spagettivel, B menü töltött dagadó tört burgonyával, C menü mogyorókrémes minigombócok cukorszórással. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
12: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
13: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
14: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
15: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
16: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
17: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben, az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szín László érdekeltségébe tartozó magyar

0: egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Kiképzési gyakorlat miatt megnövekedett zaj- és hanghatásra lehet számítani több település körzetében ma és holnap, valamint jövő héten, kedden és csütörtökön. A Honvédség tájékoztatása szerint a kecskeméti repülődandár pilótái a délutáni és az esti órákban hajtják végre a gyakorlatokat. A gépek Kecskemét és Szolnok körzetén kívül Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Kaposvár és Veszprém környékén is felbukkanhatnak. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolta a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább.
1: Az időjárásról.
0: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és több felé lehet eső.
1: Közlekedési információk.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az őr Kényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Fontos hasznos infokkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel. És elárulom azt is hamarosan, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggel Ceglédről, mert hogy ott én ezt már akkor megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt, hallgassanak rá!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőn. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy kellemetlen helyzetben. Kos! Majd kapcsolatodban, amely lehet személyes vagy munkakapcsolat, feszültség keletkezik, és talán te úgy érzed, hogy a megoldás kulcsa egyedül a másik fél kezében van. Ez lehet, hogy így van, de viselkedj most úgy, mint egy politikus. Gyakorolhatsz egy gesztust, amely végül valószínűleg azt eredményezi majd, hogy a másik fél ellenállása is megtörik. Bika, amikor gondjai támadnak, belül feszült vagy, kevésbé tudsz más emberek problémáira összpontosítani, hiszen leköt a sajátod. Ma valaki a segítségedet kéri, vagy próbál rávenni valamire, amit elutasíthatsz határozottan vagy finoman. Kezd a finomabb verzióval, próbáld elkerülni a feszültséget, és ha az illető nem tágít, légy egyértelmű. Ikrek! Ha valakivel problémád adódik, néha nem könnyű eltalálni a megfelelő hangnemet és a módszert arra, hogy ezt jelezd az illetőnek. Ma legyél bármennyire is feszült egy helyzetben, légy udvarjas és visszafogott, nehogy végül felesleges vitába keveredj, ami messzebbre visz, mint szeretnéd. Persze, ha valaki nem ért a szép szóból, rák! Néha nehéz megtalálnunk a megfelelő eszközöket arra, hogy kifejezzük azt, ami bennünk dolgozik. Eltalálni a megfelelő hangnemet, a helyes és arányos választ egy kellemetlen szituációra nem túlságosan könnyű dolog. Ma különösen nehéz lesz a helyzetet, hiszen akivel problémád akad, közel áll a szívedhez. Oroszlán! Ma nehéz helyzetbe kerülhetsz, mivel nem lehet biztos abban, hogy amennyiben őszinte leszel valakivel, az élető nem éle vissza mindezzel. Ha így van, tartsd meg magadnak a dolgot és várj még az őszinte kitárulkozással. Lehet, hogy ennek az ideje hamarabb jön el, mint azt ma gondolod. Szűz! Ma nehéz helyzetbe kerülhetsz, amikor egy találkozót vagy egy programot mondanál le, vagy változtatnál valamin, amit már egy ideje leegyeztettél valahol. Légy körültekintő, miképp fogalmazol különösen akkor, ha a problémád nem is az adott üggyel, hanem egy bizonyos személlyel kapcsolatos. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss.

0: és folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma igyekez visszafogott lenni egy társaságban, még akkor is, ha nagyon határozott véleményed van egy üggyel vagy egy személlyel kapcsolatban. Könnyen lehet ugyanis, hogy a te néha meglehetősen a sarkos véleményed nem mindenkinek tetszik, és egy teljesen felesleges és elkerülhető feszültség kellős közepén találod magadat. Ma legyen igaz a mondás, ne szólj szám, nem fáj fejem. Skorpió, vannak helyzetek, amikor bár igazunk van, mégsem érdemes emiatt a végsőkig elmennünk. Ma például teljesen felesleges belekeveredned egy vitába valakivel, mert nem valószínű, hogy bármiről meg tudod győzni az illetőt. Hadd nyugodtan rá dolgot, és fogadd el, hogy az idő majd bebizonyítja, hogy kinek van igaza. Nyilas, ha szomorú vagy valamiért, vagy egyszerűen csak rosszabb a kedved az átlagosnál, te általában el szoktál vonulni valahová, hogy a sebeidet nyalogasd, hiszen nem szívesen mutatod meg másnak az ilyesmit. Valaki azonban a közeledben szívesen vigasztalna, vagy lenne jó társaságod. Engedd közelebb magadhoz, nem bánod meg. Bak, néha úgy érezzük, hiányzik valami az életünkből, de azt sem tudjuk pontosan mi az. Valami ilyesmit gondolhatsz te is, amikor azt érzed, valami nem stimmel körülötted a világgal, az emberekkel. Ma viszont megvilágosodhatsz, és végre azonosítani tudod majd, mi az, amiben hiányt szenvedsz. Ez az első lépés, most már csak meg kell oldani a problémát, nem igaz? Vízöntő, ma igyekezz féken tartani az indulataidat, amikor egy váratlan dolog miatt hirtelen változtatod kell a terveiden, vagy egy programodon. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy jobban megviselni egy vita vagy feszültség, mint a konkrét helyzet kezelése. Nem szabad felfújni az apró dolgokat. Kezeld helyén a mai nap történését. És végül halak, ma légy óvatos, különösen akkor, ha olyan emberekkel kerülsz egy társaságba, akiket nem ismersz elég jól. Könnyen lehet ugyanis, hogy egy megjegyzésed vagy vicced nagyobb vihart okoz, mint amire számítasz. Ne feledd, az emberek most sokkal érzékenyebbek az átlagosnál. Bánj kesztyűs kézzel velük. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az észak-nyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton dél, délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kezdetek vége, kedves hallgatók, a délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Olivia Dean énekel a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
3: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kellemes őszi idő várható. Megszünteti a túlárazott autópálya szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: Az időjárásról.
5: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szín-László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán fővárosban legkevesebb 2 ember meghalt, 2 megsebesült a légi csapásokban. Kijev mellett becsapódásokat jelentettek Zaporizsjából, Nyipróból és Olekszandriából is. Utóbbi városban szintén 2 vesztették életüket, 3 megsebesültek, több ipari létesítmény megrongálódott. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának 3. évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamas ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett

0: sport rendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csak nem 40 ezeren neveztek. A klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
1: Közlekedési információ.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd-város önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délután.

és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk a plusz-minusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek, és többek közt foglalkozok a mai nappal, azaz október 7-ével, szerdával, ezért is tartsanak vele.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőn. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre is vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéré alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barát.

0: Október 7-e van a mai napon, az Amáliák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Bekény, Engelbert, Gerold, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Szergius, Vendelina nevű ismerőseiket is. Egyébként az Amália germán eredetű név az amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálogót királyi család nevéből való védelem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza. Születésnapos zenészekkel zenei infordulók, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1982-ben ezen a napon először mutatták be a Broadway-n a Macskák című musicalt. 1982-ben Jimmy Page művész urat bűnösnek találta a bíróság kokain birtoklás vágyában, 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Ma ünnepel az az egészen pontosan 1953-ban született Tico Torres, a Bon Jovi zenekar dobosa, a formáció ugye a pop metal stílus megalkotója, egyben annak legnagyobb sikert elért képviselője. A Def Leppard hangos, de dallamos metáljának és Bruce Springsteen munkás osztálybeli érzékenységének összedolgozásával létrehozták a hard rock vonzóan melodikus, egyben professzionális változatát, mely hallgatható lett mind a tizenévesek, mind a házi asszonyok számára, de szépen van megfogalmazva. Sikerüknek több titka is volt, szorgalmukon kívül részben az, hogy kiváló dalszerzőkkel dolgoztak, és az általuk írt dalokat, elsősorban az erőteljes balladákat megfelelően reklámozva sikerre vitték, és ezzel olyan trendet indítottak el, amely az elkövetkező évtizedben meghatározója lett az élvonalbeli hard rocknak és metalnak. Szintén ügyesen éltek azzal az adottsággal, hogy énekesük Bon Jovi, mármint John Bon Jovi, kifejezetten fotogén alkat, ezért videóklipjeik szerkezetükben egyszerűek, színpadi előadásra építettek voltak, hogy kiemeljék Bon Jovi külsejét. Ezek az ötletes praktikák adták a felhajtó erőt a multiplatina lemez eléréséhez. Az 1986-as Sleeper Human Wet és a 88-as New Jersey albumoknak, miután az első két lemezük csak mérsékelt sikert hozott az együttes számára. A formáció 90-es évek alatt sikeres stílusbeli váltást hajtott végre a metaltól eltávolodva az egyszerű aréna rock és a nagy balladák irányába. Az együttes 11 stúdióalbumot adott ki, ha jól számoltam, de lehet, hogy ez már kicsit több, mire kimondom, melyek közül 9 elérte a platina lemez státusz. 19 kis lemezük került be a top 40-be, a Billboard 100-as listán, ebből 4 elérte a number 1 pozíciót. A Billboard 200-as ranglistán is a Bon Jovi tartja a rekordot a Sleeper Human Wet albummal, amely a hard rock lemezek közül a leghosszabb ideig tudott folyamatosan az első helyen maradni. Szintén ők büszkélkedhetnek a legtöbb top 10 kislemezt adó hard rock albummal, a New Jersey album 5 slágerével. Megjelent még egy élő felvételekből összeállított két gyűjteményes és két greatest hits albumuk. Az elmúlt 27 év során, de ez már lehet, hogy több is, több mint 120 millió albumot adtak el világszerte, ebből az Amerikai Egyesült Államokban 34 milliót, így minden idők egyik legsikeresebb együttesének számít, mármint a Bon Jovi. A rajongótáboruk három generáció tagjait foglalja magában. A mai napon azonban nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy ma ünnepel a dobos Tico Torres. Az ő tiszteletére szól természetesen egy Bon Jovi dal.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: egy nevet még le kell említenünk, kedves hallgatók, itt a zene naptárolt végén, mégpedig Tony Braxtonét, aki 1967-ben ezen a napon született, többszörös Grammy-díjas amerikai R&B énekesnő, dalszerző, színésznő, jellegzetes még kontralt hangjáról ismert, 7 Grammy-díjat kapott egészen pontosan, és világszerte több mint 40 millió albuma kelt el. Legsikeresebb szám az Unbreak My Heart, ugye ezt mi is játsszuk, ami a Billboard slágerlista történetében női előadótól a második legtöbb példányszámban elkelt kislemez. Michael Braxton tiszteletet és Evelyn Braxton opera énekesnő gyermeke közül a legidősebbként született, egy öccse és 4 húga van. Szüleitől szigorú keresztény nevelést kapott, eleinte a popzenét sem nézték jó szemmel otthonukban. Anyjuk azonban hamar felismerte gyermekei zenei tehetségét. Tony és testvérei először a templomi kórusban kezdtek énekelni. Braxton a Bowie State University-re járt tanárszakra, de az éneklés mellett döntött, amikor William E. Pedway Jr. felfedezte, miközben Braxton egy benzinkútnál tankolás közben énekelt. Szerintem ő se gondolta volna, hogy ebben a szituációban ismerik el tehetségét, és hát ennek köszönhető lesz lényegében világsztár. Ő énekel a születésnapos Tony Braxton itt a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
7: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakarc Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
8: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az észak-nyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osszája. Ez a dal szól elsőként a hírek után itt a 92-tön. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes őszi idő várható. A gyermekvédelem megújítására hívták fel a figyelmet az SOS gyermekfalvak lakói is. A hétvégén lesz a Spár Budapest maraton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Az Orbán kormány már 2018-ban foglalkozott a meddőségi centrumok államosításával, derül ki azokból az iratokból, amelyek titkosítását most megszüntette a Tisza kormány. A nyilvánosságnak 2019 végén számoltak be az államosításról, amely után három magánkézben lévő klinika még továbbra is fogadhatta a pácienseket, de végül 2022-től ezek működését is betiltották. Közülük egy állami fenntartásba került, a másik kettő ellehetetlenült. Az SOS gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomagjuk az SOS Gyermekfalvak honlapján olvasható. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Hermányi Zsolt, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, tavaly mintegy 12 000 CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új korszerű berendezés beszerzése. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezren neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezren vágnak neki vasárnap.
2: Az időjárásról.
7: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.

0: kell kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Plusz mínusz kettőt folytatjuk. Fontos, hasznos infókkal, programajánlóval szólok majd a közlekedőköz. És persze pár szót ejtek az időjárásról. És persze szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben igazából a zenéké lesz a főszerep. Maradjanak velem ezért is.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kövisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
7: Röf-röf, a kaszaphoz, takarmányért.
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszap takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkez időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
6: Kat-kat, Röfi, a gazda a piacra megy.
7: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki esőzápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten és délen még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az észak-nyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Tért, kedves hallgatók, a mai Plusz Minusz 2 indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után Terry Sims énekel majd nekünk egy újdonság, szól az ő előadásában, a címe Mr. Know It All. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Pautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Pautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos, fátyol felhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egy francia és egy japán tudós kapta az idei kémiai Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Az élő szervezetekben található tükörmolekulák működésének megfejtéséért a francia André Kagan és a japán Kenzo Soai kapja az idei kémiai Nobel-díjat. Egyes molekulák, például az aminosavak két egymás tükörképének számító változatban léteznek. Sokáig a kémia egyik nagy rejtélye volt, hogyan alakulhat ki ez a fajta aszimetria. Az indoklás szerint a francia és a japán tudós felfedezései döntő jelentőségűnek bizonyultak azoknak a kémikusoknak, akik gyógyszergyártási célú reakciókat terveznek.
2: Az időjárásról.
6: Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Szokás szerint mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a témája ennek a dialógusnak. Ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk ezért is.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatóink, régi szép hagyomány már itt Cegléden, a Tudományok Éjszakája, és most megint csak lesz, méghozzá október 11-én, szombaton, este 7 órakor kezdődik majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében ez az izgalmas kis este, amelynek egyik résztvevőjével, Kis Lajossal, a BEM iskola tanárával fogunk most beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek, tanár úr, szervusz!
3: Köszöntelek én is, Gábor, és az összes hallgatókat.
2: És hát ugye ne feledkezzünk meg Tűri Lászlóról sem, aki tulajdonképpen megálmodta annak idején ezt a rendezvény sorozatot, és hát te is már bekapcsolódtál ebbe korábban is, ha jól tudom, ugye?
3: Igen, tanár úr 15-öt szervezett végig, tavaly volt a 15-dik, és akkor mondta, hogy köszöni szépen, de szeretne ebből a részéből kiszállni, majd mindjárt mondom, hogy miért fontos, hogy ebből a részéből, a szervezésből, és ezután vettem át gyakorlatilag a szervezést. Hát, a Boly tanár úrra nagyjából egyszerre kapcsoltunk be ebbe a műsorba, szerintem olyan 7. környékén, tehát amikor úgyhogy a jó pár évet már közösen vittünk. Most ez lesz az, amikor egy picit más lesz.
2: Igen.
3: No, de
2: annyiban nem lesz más, hogy a tudomány érdekességeivel próbáljátok majd megismertetni az embereket, és hát általában ezek nagyon népszerű rendezvények voltak. Úgy látszik, a tudomány mégiscsak érdekli az embereket, ugye?
3: Igen. Megpróbáljuk úgy megfogni a dolgot, hogy aki bejön, legyen ez 9 éves vagy 99 éves, mindenki kapjon újdonságot, és mindenkinek érthető legyen. Tehát nem fogunk itt bele mérni se az elméleteknek a levezetésébe és egyebekbe, hanem látványos és olyan kísérleteket próbáltunk hozni, amivel minden nap találkozunk, és nem is gondoljuk, hogy milyen fizikai jelenségek vannak mögötte.
2: Igen.
3: És ha lehet, akkor minél többet otthon is meg tudjanak valósítani ebből a kedves résztvevőt.
2: Úgy például, igen, vagy legalábbis, hogyha ott látják, már akkor is nagyon-nagyon érdekes tud lenni. Egy ilyen program összeállítása éppen ezért nem is olyan könnyű, mert azért változatosnak kell lennie, érdekesnek, és olyan dolgoknak kell ott megjelenni, ami valóban érdekli az embereket.
3: Hát, aki ezzel foglalkozik, azért néhány kísérlet mindenkinek van a tarsójába, meg megpróbáltunk aktualizálni, tehát olyan napokban is mindenkit érdeklő, és tényleg nem tudtuk elkerülni például a Kapu Tibornak a
2: utazását.
3: Tehát több ponton is fogunk csatlakozni ehhez a program részhez, vagy ehhez az eseményhez. Úgyhogy éppen most beszéltünk, hogy egy jó 6 héttel ezelőtt összeültünk, és megbeszéltük, hogy akkor ki mit fog hozni, nagyjából az időkeretet behatároltuk, hogy ha lehet, akkor ne évfélkor dobolja ki bennünket a műfázból, hanem emberi időbe, tehát amit végig lehet ülni, egy másfél óra nagyságrendileg, és ezt mindenki tartsa, és így 6 program rész lesz gyakorlatilag a 6 előadóval.
2: Igen, hát ugye azért mindenképpen eszébe jut az embernek Öveges József professzor és az ő legendás televízió műsora, amivel nagyon sokakat vonzott oda a fizika világába. Hát gondolom azért ő is egyfajta vezérfonalat jelent a számotokra, nem?
3: Természetesen egy nagyon-nagyon, hát a gyerekkorunknak volt ez a nagy ismerterjesztő műsora, és hát ugye ő volt az, aki a kukába durkált idézőjelbe, és onnan szedte elő azokat a kísérleti eszközeit, amivel ő ott bemutatott mindenféle csodálatos dolgot. Valamilyen szinten ezt mi is természetesen követjük.
2: Igen.
3: A maga a technikai megvalósítás azért, mondjuk ha Öveges professzort nézzük, egy 50 évet más lett, meg megpróbáljuk úgy ezt előadni, hogy az apró kis kísérleteket is projektoron kivetítve mindenki tudja követni, de maga az elv az természetesen ugyanaz. Az, amit ő maga elé tűzött, hogy a tudományt azt levinni mindenkinek a, mondjuk azt, hogy a nappaliába, szobájába.
2: Igen.
3: Ugyanezt, hogyha nálunk nem is a szobába visszük, hanem a műfáznak falai közé, de hogyha valaki hazamegy, akkor lesz egy jó pár olyan kísérlet, amit otthon ki tud próbálni.
2: De érdekes, igen.
3: És mindig fölül a figyelmet, hogy ez szabad, nyilván lesz olyan kísérlet, amit szigorúan tilos, de azt meg el fogjuk mondani, hogy ezt meg ne próbálja senki, de nem is tudja, mert az olyan technikai hátteret igényel.
2: Igen.
3: Ami nem ennyire egyszerű, de tényleg lesz egy jó pár olyan, amit otthon is a konyhaasztalon végig lehet vinni.
2: De jó. Na hát azért nézzük már bele egy picit, hogy mire számíthatnak majd a látogatók, és hát azért egy-két érdekes kísérletről beszélj már nekünk.
3: Jó, tehát rögtön Tűri Tamár úr természetesen szerepelni fog. Uh-huh. Ő kísérletet fog hozni, a körmozgás fogja speciális programmal ott bemutatni, elemezni, úgyhogy Tamár úr nem lett hűtlen hozzánk, hál' Istennek, azt kell, hogy mondjam. Amikor jött, hogy akkor most már legyen egy 16., fölhívtam és beszéltem vele, mondta, természetes, a névhez mindenhez hozzá, hogy vigyük tovább, és mondta, hogy azért neki is van még egy-két kísérlet a fiókba, úgyhogy számíthatunk rá. Igen. Aminek nagyon-nagyon örülünk. Aztán lesz olyan része aki a estének, amikor ugye, van egy olyan, hogy kísérletek égen földön.
2: Igen,
3: ez pont a kaputiboros féle dolog, hogy amiket ő ott fönt elvégzett, azokat a kísérleteket mi itt lent megpróbáljuk elvégezni ugyanúgy, és igen, látjuk, hogy egész más eredmény lesz belőle.
2: Érdekes.
3: Ezt egy vadonatúj, mondhatnám azt, hogy 0 kilométeres előadó, Szoboszlai Oroszlanita fogja majd iskoláknak a matematika és fizika tanára bemutatni. Úgyhogy új előadónk is lesz. Bori Tamár úr természetesen hozza az elektromos mágiákat, amiket ő mindig is nagy-nagy szeretettel szokott ott előadni, és nagy beleéléssel. Hát nem akarom lelőni a poént, de fogjat hozni, amire otthon szigorúan tilos, de ott a színpadon gyönyörű, szép lesz.
2: Hát igen, az árammal vigyázni kell azért.
3: Igen, így van, így van, így van. Így van. A Salamon tanár úr hoz egy ilyen összehasonlítást, ő már többször hozott, hogy akkor hogy néz neki a naprendszer, ha itt lepakolnánk Cegléd környékén adott nagyításba. Most a Föld-Hold rendszerről fog majd egy ilyen prezentációt, illetve ha minden igaz, akkor ő is egy kicsit az elektromosság felé kacsint, úgyhogy kondenzátorral fog ott különböző bűvészmutatványokat előadni.
2: Igen, igen. Látok itt ilyet a plakáton, hogy varázsütésre megfagyó víz, ez nagyon
3: izgalmas. Hát ezt a végére akartam hagyni, mert ember mindig saját magát hagyja a végére. Igen, tehát alapvetően én vizes kísérleteket fogok vinni.
2: No, hisz.
3: Bár igazándiból hozzám is az elektromosság állna közelebb, de találtam néhány olyan vízzel kapcsolatos, bemutatható, nagyon látványos dolgot, hogy azt tudjuk, hogy a víz elvileg 0 fokon megfagy.
2: Így van, igen.
3: Ugyanakkor sokszor tapasztaltam azt, ez így jött a kísérlet is, hogy volt mínusz 3-5-8 fok, a kocsiban nekem mindig van bent egy üveg víz.
2: Igen.
3: És lötyögött.
2: Na hisz.
3: Tehát mínusz 5 fok környékén a víz lötyög.
2: Na.
3: Bejöttem a suliba vele, még mindig lötyögött a víz. És akkor elkezdtem utána nézni, hogy ez mitől lehet, és hát van ez a úgynevezett túlhűtött folyadék.
2: Aha.
3: És hogyha ezt hirtelen valamilyen fizikai behatás éri, nem mondom el, hogy milyen, sokféle lesz,
2: persze,
3: akkor hirtelen halmazállapotot vált.
2: Na hát, ez érdekes.
3: Tehát gyakorlatilag rá lehet bírni azt, hogy egy szemvillanás alatt égé vágyon. Hát nem lehet rajta korcsolyázni, tehát nem olyan jég lesz előle, inkább ilyen sűrű jégkása. Ez a varázsütésre megfagyó víz, nem csak ütésre fog. Valamint elárulom, hogy újra fogjuk forgatni a Titanicot. Ott a színpadon.
2: Na hiszen, tényleg.
3: Tényleg.
2: Ha már jég van, akkor igen.
3: Megpróbálkoztam mindenféle szereplőket és színpadi eszközöket összerakni. Víz lesz, jég lesz.
2: Igen.
3: Meglátjuk, hogy mi lesz még. Sajnos a többi szereplő az nem ért rá eljönni. Úgyhogy ezzel fogunk kísérletezgetni még itt a hideg vízzel, vagy a jéggel, vízzel.
2: Aha, így van. Tehát aki valami nagyon szigorú, tudományos, komoly előadásra számít, az ne is menjen el, hanem aki szórakozni szeretne és közben tanulni, nagyon sok érdekes dolgot meglátni, nekik ajánljátok ezt a tudományok éjszakáját, ugye?
3: Igen. Tehát aki szeretne a hétköznapi dolgokkal megismerkedni.
2: Ugye? Hát, igen.
3: Hogy mitől van az, hogy még akkor egyet elárulok,
2: no,
3: hogy télen mit csinálunk az úttal, mikor azt mondják, hogy jön az eső, a jeges eső, vagy a rónos eső?
2: Lesózzuk.
3: Uh-huh. Aztán majd meglátjuk, hogy jó-e az.
2: Aha.
3: Természetvédelmi szempontból nagyon nem jó.
2: Ez hát tél. Persze, az igaz.
3: De hogy a sós víz, édes víz az, abban hogy olvad a jég például.
2: Uh-huh. Igen.
3: Érdekes lesz, és szerintem mondjuk a jelenlévőknek a 90%-a meg fog lepődni.
2: Aha. Na, szóval nagyon sok érdekesség, nagyon sok izgalmas dolog, és hát izgalmas, jópofa előadók lesznek itt, Tűri László, dr. Salamon József, Kozma Attila, Bori Jenő, Szoboszlai Orosz Anita, és akivel most beszélgettem, Kis Lajos tanár úr is ott lesz, és ő is hozza majd ezt a furcsa varázsütésre megfagyó vizet. Na, szóval én azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes elmenni mindenkinek, akit egy picit is érdekel a tudomány, és annak esetleg a háttere, és nagyon sok érdekes dolgot fog majd látni. Mindez tehát szombaton, este 7 órakor kezdődik majd a Kossuth Művelődési Központban október 11-én, és ott is találkozhatnak majd beszélgetőtársammal, Kis Lajos tanár úrral, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és akkor még jó készülődést kívánok itt a következő néhány napban, amíg eljön ez a remek alkalom.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkit nagy szeretettel várunk. Vannak még regisztrációs jegyek a Művelődési Ház jegypénztárába, úgyhogy aki úgy gondolja, az vegyen föl regisztrációs jegyet, és szombaton pedig találkozunk a Művházban.
2: Úgy legyen, reméljük. Tudományok éjszakája, október 11-e, este 7 óra, a színházterem. Remélem, hogy minél többen ott lesznek. Tanár úr, köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm szépen!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: A dialógus után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
7: De

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátait.

0: Elszív.
1: Kedves hallgatók, azon a mutató mély slágerrel startol a következő felvonás. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
5: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
6: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
5: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
10: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
11: KGM. Made in Korea.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Napos fátyolfelhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül öten már otthon vannak, és hamarosan a hatodik is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósul a szerv adományozás.
3: Az időjárásról.
12: Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
3: Közlekedési információk.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az őrkét és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. A szerda délutánt folytatjuk a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig a lapszemlével. Maradjanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a Tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a Sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsy-Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az Automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep, a minőség, amit megérdemel.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre is vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a borsonline.hu oldalon foglalkozok most. Tarol a TV2 sikerműsorában a tehetséges énekesnő, pedig Ádám Szofi élete legnehezebb időszakát hagyta maga mögött, amikor megkapta a felkérést a Sztárban Sztárra, amely mindent megváltoztatott. Semmit nem vesz félváról, elképesztő elszántsággal veti bele magát a munkába a fiatal előadó. Hogy a maximumot nyújtsa a Sztárban Sztár színpadán, Ádám Szofi drasztikus döntéseket hozott, teljesen letette az alkoholt, valamint a cigarettát is. Minden ember életében vannak pillanatok, amikor úgy érzi, rászakadnak a falak. Ádám Szofi sem kivétel, embert próbáló időszakon van túl, ami lelkileg és fizikailag is felemésztette a mindennapjait. Amikor a kilátástalanság már szinte természetessé vált, a sors keze utat mutatott. A TV2 Sztárban Sztár műsora pont akkor kopogtatott az ajtaján, amikor a legnagyobb szüksége volt rá. Hatalmas álmom volt ez a műsor, mert ez arról szól, hogy megmutathatom a tehetségemet, a hangomat, önmagamat, önazonos tudok lenni, árult el a Hot magazinnak a Szofi néven ismerté vált énekesnő, aki adás győztes is volt már. Hálás vagyok ezért a műsorért, nagyon nehéz volt lezárni életem legkeményebb időszakát, nem titkolom, rengeteget sírtam, az alkoholba menekültem, ment a piázás keményen, folyt a tekila. Mondjuk cserébe jó dalok születtek, de persze tudtam, hogy ez nem mehet így sokáig. Tudom, hosszú távon az alkohol hatása a szervezetre durva. Amikor elkezdődtek a próbák is, láttam, hogy rendszert ad az életemnek a műsor, annyival boldogabb lettem, hogy az hihetetlen. A legjobb énemet hozza elő belőlem ez a műsor. Szofi a műsor miatt leszámolt a függőségeivel is, először letette a piát. Jött egy kattanás, egy döntés, hogy no, pia. Nem is volt vele gond, nem volt megingás, mert én olyan vagyok, hogyha valamit a fejembe veszek, akkor stop. Vége van. Majd az első adás után jött a Bangaranga dal, amihez tüdő kell. Újabb bekattanás, és letettem a cigit is. Az első pár nap pokol volt, de már nem kívánom, szóval lehetséges, hogy ez most végleges lesz. Az ország legnagyobb házi bulijának versenyzője legutóbbi produkciójával is hatalmas meglepetést okozott. Hiába parázott rá a Michael Jackson tánzásra. Rengeteg pozitív kommentet kapok, és azt veszem észre, hogy az emberek végre kezdenek úgymond befogadni. Elképesztő, ami árad felém, de nem akarok elszállni magamtól, mert nem erre lettem nevelve. Ahogy sokan ismerik, nem az a lány, Szofi, aki februárban is próbálkozott az életmódváltással, egyetlen félelme, hogy az 5 évek óta gyötrő ekcémája kijön a smink a maszk alatt. Kemény ügy, most megint szezon van, na meg a stressz által jön ki leginkább, illetve nálam a cukor miatt. De ez most a legkevesebb, tök happy vagyok, mert tudok magammal is foglalkozni végre, edzeni is fogok, mert azért tudok még ennél jobb formában is lenni. Ádám Szofival is foglalkozik, tehát részletesebben még ennél is a borsonline.hu felület.
0: Következzen egy friss dal! A Cegléd

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A nemzetisport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, itt a 92-től. Marco Rossi a 90. meccsére nagy győzelmet kapott. A szerencséről, a legnagyobbakról, az elköteleződésről, Sallai Roland és Varga Barnabás helyzetéről is beszélt Ukrajna legyőzését követően Marco Rossi, no meg arról, hogy megvan Vili Orbán párja a védelem tengelyében. Kamler János írását olvashatják ezügyben a portálon. Puskás Martin Filip Kokküttől is tanul. A 25 éves Puskás Martin a PSV U16-os csapatának asszisztenseként fejlődésre ösztönző közegben dolgozik, miközben hosszú távon felnőtt csapat vezetőedzője szeretne lenni. A szakemberrel Korsos László beszélgetett, ezt is olvashatják a nemzetisport.hu oldalon. 4 hónap után vétett újra Varga Bence. Demjén Patrik balesete sérülése után lett ismét az MTK Budapest kapusa Varga Bence, akinek ugyan nyár óta nem volt csapata, most mégis jó esély kínálkozik arra, hogy a hétvégi fordulóban vele kezdődjön a csapat összeállítása. Zombori András írt róla. Ide figyeljetek, fiatalok! Amíg a nála 10-15 éve fiatalabb versenyzők élethalál harcot vívnak a Forma 1-ben maradásért, Fernando Alonso már a 2027-es szerződéssel a zsebében teljesít újra meg újra erőn felül. A hétvégén Malajziában pontszerzéssel bizonyított az öreg. Zsoldos Barna összeállítását olvashatják erről a versenyről is. Kis Grétával visszatérnek a sikerek Balatonfüredre, teszi fel a kérdést a portál. Az előző két bajnokságot az utolsó helyen zárta a Szent Benedek Röplabda Akadémia, a héten rajtoló idének azonban ennél jóval merészebb tervekkel vág neki. A röplabdázót Karádi Zoltán kérdezte. A nemzetisport.hu oldal, tehát a röplabda sportággal is foglalkozik több más mellett, meg az újságformátum szintén. Jó olvasgatást kívánok!
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak! Ceglédre!

0: kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az észak-nyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: kiváló Teddy Sims éneklije Lose Control című dalát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékony időre számíthatunk. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről. Több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány kedden döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek, a kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést, Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a hajnali légicsapásokban hadiüzemeket céloztak. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság.
2: Az időjárásról.
6: Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra zivatar. zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűkott van percben Süveges András, meg a következő egy óra hosszában is folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, hamarosan pedig foglalkozok a mai nappal, azaz október 7-ével szerdával, tartsanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörben munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Jobb.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Október 7-e van, a mai napon az Amáliák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Bekény, Engelbert, Gerold, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Szergius, Vendelina nevű ismerőseiket is. Egyébként az Amália germán eredetű név az amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálogót királyi család nevéből való védelem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza. Születésnapos zenészekkel zenei infoduló, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1982-ben ezen a napon először mutatták be a Broadway-n a Macskák című musicalt. 1982-ben Jimmy Page művész urat bűnösnek találta a bíróság kokain birtoklás vágyában, 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Ma ünnepel az az egészen pontosan 1953-ban született Tico Torres, a Bon Jovi zenekar dobosa, a formáció ugye a pop metal stílus megalkotója, egyben annak legnagyobb sikert elért képviselője, a Def Leppard hangos, de dallamos metáljának és Bruce Springsteen munkás osztálybeli érzékenységének összedolgozásával létrehozták a hard rock vonzóan melodikus, egyben professzionális változatát, mely hallgatható lett mind a tizenévesek, mind a házi asszonyok számára, de szépen van megfogalmazva. Sikerüknek több titka is volt, szorgalmukon kívül részben az, hogy kiváló dalszerzőkkel dolgoztak, és az általuk írt dalokat, elsősorban az erőteljes balladákat megfelelően reklámozva sikerre vitték, és ezzel olyan trendet indítottak el, amely az elkövetkező évtizedben meghatározója lett az élvonalbeli hard rocknak és metalnak. Szintén ügyesen éltek azzal az adottsággal, hogy énekesük Bon Jovi, mármint John Bon Jovi, kifejezetten fotogén alkat, ezért videóklipjeik szerkezetükben egyszerűek, színpadi előadásra építettek voltak, hogy kiemeljék Bon Jovi külsejét. Ezek az ötletes praktikák adták a felhajtó erőt a multiplatina lemez eléréséhez. Az 1986-os Slippery When Wet és a 88-as New Jersey albumoknak, miután az első két lemezük csak mérsékelt sikert hozott az együttes számára. A formáció 90-es évek alatt sikeres stílusbeli váltást hajtott végre a metaltól eltávolodva az egyszerű aréna rock és a nagy balladák irányába. Az együttes 11 stúdióalbumot adott ki, ha jól számoltam, de lehet, hogy ez már kicsit több, mire kimondom, melyek közül 9 elérte a platina lemez státusz. 19 kis lemezük került be a top 40-be, a Billboard 100-as listán, ebből 4 elérte a number one pozíciót. A Billboard 200-as ranglistán is a Bon Jovi tartja a rekordot a Slippery When Wet albummal, amely a hard rock lemezek közül a leghosszabb ideig tudott folyamatosan az első helyen maradni. Szintén ők büszkélkedhetnek a legtöbb top 10 kislemezt adó hard rock albummal, a New Jersey album 5 slágerével. Megjelent még egy élő felvételekből összeállított két gyűjteményes és két greatest hits albumuk. Az elmúlt 27 év során, de ez már lehet, hogy több is, több mint 120 millió albumot adtak el világszerte, ebből az Amerikai Egyesült Államokban 34 milliót, így minden idők egyik legsikeresebb együttesének számít, mármint a Bon Jovi. A rajongótáboruk három generáció tagjait foglalja magában. A mai napon azonban nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy ma ünnepel a dobos Tico Torres. Az ő tiszteletére szól természetesen egy Bon Jovi dal.

megfelemlítenünk, kedves hallgatók, itt a zene naptárolt végén, mégpedig Toni Braxtonét, aki 1967-ben ezen a napon született, többszörös Grammy-díjas amerikai R&B énekesnő, dalszerző, színésznő, jellegzetes még kontralt hangjáról ismert, 7 Grammy-díjat kapott egészen pontosan, és világszerte több mint 40 millió albumot kelt el. Legsikeresebb szám az Unbreak My Heart, ugye ezt mi is játsszuk, ami a Billboard slágerlista történetében női előadótól a második legtöbb példányszámban elkelt kislemez. Michael Braxton tiszteletet és Evelyn Braxton opera énekesnő 6 gyermeke közül a legidősebbként született, egy öccse és 4 húga van. Szüleitől szigorú keresztény nevelést kapott, eleinte a popzenét sem nézték jó szemmel otthonukban. Anyjuk azonban hamar felismerte gyermekei zenei tehetségét. Toni és testvérei először a templomi kórusban kezdtek énekelni. Braxton a Bowie State University-re járt tanárszakra, de az éneklés mellett döntött, amikor William E. Fedway Jr. felfedezte, miközben Braxton egy benzinkútnál tankolás közben énekelt. Szerintem ő sem gondolta volna, hogy ebben a szituációban ismerik el tehetségét, és hát ennek köszönhetően lesz lényegében világsztár. Ő énekel a születésnapos Toni Braxton itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
7: Pont egy gírosz?
5: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati és északnyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal a Talk to You című közös ismerőst játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncesziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levelezésben a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést. Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az aszbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcán és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 milliárd forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az aszbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére.
2: Az időjárásról.
7: Megnövekszik a felhőzet. Csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Füleljenek rá!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a Tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a Sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az Autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk. A blik.hu oldalról ajánlok olvasnivalót. Schobert Lara 23 éves lett, hip-hip hooray, a jeles alkalomból pedig a közösségi médiában is felköszöntötték az ismert szülei. De hát kérem szépen, miért nem hívják föl telefonon? Na mindegy, kislányom, Isten éltessen, a 23. születésnapod alkalmából. Édesanyját 23 volt, amikor megismertem, fogalmazott Schobert Norbert, annak kapcsán számára miért különleges a 23-as szám. Olvad az idő, mint a halvány jégvirág, fűzte még hozzá az édesaba. Máté Pértes slágeréből, de szép, a Most Élsz című dalból idézve. Közben a lapozható bejegyzésében nem csak a mostani ünnepségről mutatott képeket, de jó pár gyerekkori fotót is megosztott lányáról. Rubid Réka ezzel szemben csak a születésnapi buliról tett közé néhány felvételt, a posztjában viszont már a leendő unokákat emlegette. Azt kívánom, hogy egész életedben hasonló szeretetben ragyog, mint amiben 23 éve dédelgetlek. Minden nap, minden percében és pillanatában hálát adok, hogy az édesanyád lehetek. Egyet megígérek, ha majd elérkezik az idő, én leszek a legszuperebb nagymamája a gyermekeidnek, üzent Schobert Larának, a jó édesanyja. Maradunk a blik.hu oldalán, igazi sztárparádéval indult Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság. A sajtóvetítésen stábunk is ott járt, mármint a Blik kéri ezt, ahol egymást érték az ismert hazai arcok. A romantikus fantasy vígjáték nem csak a története, hanem a szereplőgárdája miatt is tartogat meglepetéseket. A film főhőse Júli, egy 30 éves zenei menedzser, akinek az élete finoman szóval sem úgy alakul, ahogy elképzelte. Egy komoly szakmai baklövés után azonban lehetőséget kap arra, hogy bizonyítson. Egy széteső rockzenekart kell befuttatnia mindössze egy hónap alatt. A helyzetet tovább bonyolítja egy különleges kívánságfüzet, melynek segítségével Júli szó szerint megpróbálhatja eltüntetni az útjából azokat a problémákat, melyekkel nem tud mit kezdeni. A főszerepekben Hermányi Marian és Kádár-el Gellért látható, mellettük pedig olyan ismert színészek tűnnek fel, mint Mucsi Zoltán, Trill Beatrix, Szalai Bence és Friedenthal Zoltán. A filmben ráadásul T. Dennis szerepel, Dobó Kata pedig nem csak rendezőként jegyzi az alkotást, hanem Rita szerepében a vásznon is feltűnik. A sajtóvetítésen természetesen nem csak a film szereplőivel találkozott a Blik újságírója, ugyanis a bemutatóra számos ismert hazai sztár is érkezett. Hogy kik? Ez is kiderül a blik.hu felületről.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalon folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Filó neve mostanában egyre gyakrabban bukkan fel, de vajon ki rejtőzik a különös művész név mögött? A fiatal zenész, azaz Fuchs Benjamin az underground hip-hop, trap és R&B világából érkezik az árulók kastélyába, illetve hát érkezett. A jellegzetes bajuszáról is könnyen felismerhető előadónak azonban nem ez az első meglepő szerepe. Korábban egy nemzetközi filmfesztiválon is bemutatott magyar film főszerepét játszotta, most pedig kiderülhet, hogyan boldogul akkor, amikor nem a színpadon vagy a kamera előtt kell teljesítenie, hanem 23 másik ember próbálja megfejteni, mikor mond igazat. Filó, vagyis Fuchs Benjamin a magyar underground és új hullámos trap egyik ismert alakja, a Dunakanyarban nőtt fel, és meglehetősen messziről indult attól a zenei világtól, melyben ma otthonosan mozog. Fiatalon klasszikus zenei képzést kapott, több mint 10 évig tanult ütőhangszereken, majd a hip-hop és a trap felé fordult. A pályája 2010-es évek végén indult, később pedig az Andoló, vagyis a OTL Underground kollektíva köréhez is csatlakozott szép magyarosan és angolosan szólva egyben. A szélesebb közönség számára a kikeltető tehetségkutató is fontos állomás volt, ahol felfigyeltek sajátos, melankolikus, pop-punkos elemekkel kevert trap zenéjére. 2021-ben megjelent első nagylemeze, a 22, amely már megmutatta, hogy Filó nem véletlenül a sablonos rap karriert képzeli el magának. Zenéjében azóta is keveredik a trap, az R&B, az alternatív pop és az emo rap, mert állítólag ilyen is van. Itt jön az első nagy meglepetés. Filó nem csak zenész. 2021-ben megkapta az Eltörölni Frankot című film főszerepét, ráadásul úgy, hogy korábban nem rendelkezett komoly színészi tapasztalattal. Fabricius Gábor filmjében Frankot egy underground zenekar frontemberét alakította, akit a történet szerint a politikai pszichiátriára zárnak. A film a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is szerepelt, Fuchs Benjamin pedig Starlight díjat kapott a kritikusok hetén. A zenei pályán közben Filó sem maradt egy helyben. Az OTL felmondása után önálló útra lépett és a Gold Recorddal is szerződést kötött. 2025-ben jelent meg Perem című albuma, melyen tovább tágította a saját zenei világát. Egy interjúban arról is beszélt, hogy az évek során változott az ízlése és az élethelyzete, ezért tudatosan keresi, hogyan tudná a trapből megőrizni azt, ami fontos neki, miközben más műfajokkal is kísérletezik. Most pedig jön egy másfajta szerep. Filó az RTL szerint egyenesen is őszintén szeretne játszani az árulókban, és nem különösebben akar egy másik karakter bőrébe bújni. Érdekes módon nem ragaszkodik ahhoz, hogy rögtön áruló legyen, mint hogy nem is lett, saját elképzelése szerint talán az lenne a legjobb, ha először ártatlanként kezdene, hát így kezdett, és később válna árulóvá, hát ez meg a jövő zenéje. A blik.hu oldal tehát Filóval, azaz Fuchs Benjaminnal és az Árulók című műsorral is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
4: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
5: Röf-röf! A kaszabhoz, takarmányért!
4: Honnan tudod?
5: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
6: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió,

0: kedves hallgatók, a közös ismerősökkel folytatjuk hamarosan itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kíséretik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati és északnyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Csütörtökön hűvösebb lesz. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány. A magyarok többsége támogatná egy budapesti olimpia megrendezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levelezésben a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpia Bizottság megbízásából készült felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén.
1: Az időjárásról.
3: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt tehát már a szerda esti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk csak, hogy mi a mai kínálat. Mivel szerda van, jöhet a heti rendőrségi

Most jön a Super Stereo D-vel még kiegészítve, a Bent a neved című 2015-ös slágerrel, és utána jön a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem más, mint a heti rendőrségi összefoglaló lesz. Remélem a következő szűk két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Most pedig lássuk tehát, kedves hallgatók, hogy mi és mennyiféle és miféle dolguk volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csabát kérdezem majd erről, ha a következő percekben tehát az elmúlt hét rendőrségi eseményeiről értesülhetnek itt a Cegléd Rádióban.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Mindenről szokás szerint Karasz Csaba számol be a ceglédi rendőrkapitányságról. Már itt van velünk a telefonvonalban. Csaba, nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
2: Cegléd Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Hát nézzük, mennyire volt aktív a múlt hét. Hát így előzetes beszélgetés alapján azért volt dolga a kollégáknak rendesen. Hát kezdjük a bűncselekményekkel. Milyek voltak a legjellemzőbb most a múlt hétre?
2: Maradunk a vagyonelleni bűncselekményeknél, és főleg a kisebb értékre elkövetett cselekmények. Szerencsére súlyos, ilyen nagyobb kárt okozó bűncselekmény most nem volt az elmúlt héten. Kis apróságok voltak, nyugodtan mondhatjuk, hogy például a bolti lopások, vagy közvetlenül elkövetett kerékpár, illetve roller lopások, azok mindig vannak. A rollereket előszeretettel lopják és adják el különböző személyeknek az elkövetők sajnos. Ugyanakkor elmondanám, hogy valamelyest azért a bűncselekmények száma csökkent, viszont hát majd beszélünk róla, hogy a közlekedési események száma nagyon hullámzik, tehát arról majd kicsit többet fogunk beszélni.
1: Jó.
2: Illetve egy kis bűnmegelés nem ártana egy pár szót ejteni majd mondjuk az unokázos csalásokról.
1: Igen.
2: Mert az viszont volt, hogy nem nálunk, de más területen igen.
1: Az megvolt azért sajnos, igen, erről biztos, hogy fogunk beszélni. Az online

0: Miért, mennyire volt most nyugodt, vagy nem éppen?
1: Online csalások száma, minthogyha csökkenne, minthogyha kezdene visszább esni, ugyanakkor nem kell hurrá optimizmusba esni, mert gyakorlatilag jön a legbeszélyesebb időszak, a karácsony előtti a nagy ajándékvásárlások dömpinge. Amikor aztán a nagy számok törvény alapján minél többet rendelünk online térben, annál nagyobb az esély annak, hogy be fognak bennünket csapni. Úgyhogy most is erre számolunk, ezért érdemes már előre felkészülni. Javaslom mindenkinek, hogy ha már online fog vásárolni, akkor ne azt a bankkártyáját, meg ne annak a bankkártya adatokat használja, amelyik bankkártya a főszámlájához tartozik, és nyitott kaput képez úgymond ahhoz a folyószámlához, ahol az összes pénzét tartja. Igen. Tehát vannak virtuális kártyák, amit a bankok tudnak a részükre biztosítani, vannak olyan fintech banki szolgáltatása foglalkozó intézetek, amik annak olyan bankkártyát, amit biztonságosan lehet utána használni, hiszen az csak annyi pénz van rajta, amennyit feltöltünk rá. Tehát ilyen kártyákkal érdemes vásárolni, mert ez nem zárja ki azt, hogy például egy online vásárlásnál, ha valaki rendel egy 32 ezer forintos árut, akkor nem fogják biztosan átverni, ha becsapják, akkor csak az a 32 ezer forint lesz a veszteség. Ugyanakkor, hogyha a főbankkártyát használja, akkor a folyószámlán levő X összeg, ami akár lehet több millió, vagy akár több 10 millió forint is, az is elveszhet.
0: Igen. Szóval észnél kell lenni, és tényleg itt a közelgő ünnepek kapcsán, meg aztán különösen. A drogos front mennyire volt most kemény?
1: A drogos fronton szerencsére kisebb fogásaink voltak most jelenleg. Ezekben az ügyekben azért a szokásos intézkedéseket mind meghozzuk, megtörténnek a kutatások, lefoglalások, szakértői kirendelések. Ugyanakkor továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy a legjellemzőbb a szegvédés környékén, hogy mindig a kristályfogyasztás, ez a legártalmasabb is, hiszen igazából senki nem tudja sokszor, hogy a kristályt, magát a kábítószer, azt miből állítják elő, és miből keverik össze ilyen. Hát nem minősítem azokat az embereket, akik ezt csinálják, és utána pedig ezt elfogyasztják mások, úgyhogy abszolút nem tudják, hogy mit fogyasztanak el. Nagyon nagy gondokat okozhat. Ezért kell nagyon komolyan venni a kristállyal kapcsolatos küzdelmünket. Remélhetőleg azért eljutunk majd egy olyan szintre, hogy ez valamilyen szint, azért vissza tudjuk majd szorítani, de nagyon nehéz lesz a küzdelmet megnyerni.
0: Hát ez még hosszú küzdelem lesz, az biztos, mint ahogy az unokázós csalók ellen is. Egy darabig most úgy tűnt az utóbbi hetekben, mintha egy picit ez úgy lanyhat volna, de aztán megint csak jönnek újabb esetek, és hát bizony nagyon szép kerek, nagy összegek is eltűnnek sajnos az idősek pénztárcájából vagy bankszámlájáról. Hát hogy is van ez?
1: Sajnos így van, tehát minket még tényleg ebben az időszakban, az elmúlt hónapokban elkerültek az unokázós csalók, ami nem jelenti azt, hogy nem lesz próbálkozás. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ül valahol egy telefonáló ember, ez lehet, hogy Magyarországon, de az is lehet, hogy külföldön,
0: az is
1: legtöbb esetben például Angliában, mondjuk Londonban ül, van egy telefonkönyve, és erőszeretettel hívják azokat a, ki tudják szúrni azokat az idős embereket, akik például egyedül élnek, és hívják őket legtöbbször a vonalas telefonon, hiszen az van a telefonkönyvben.
0: Persze.
1: A telefonszámon felhívják az idős embert, ő felveszi a telefont, és elmondják neki, hogy húha, a unokájában nagyon nagy baj van, hiszen az unokája éppen legtöbbször a legendában balesetet okozott, vagy belekövetett valami bűncselekmény, de most ez a divat, ezt szokták mondani, és az ügyészség, illetve a rendőrség képviselőnek adják ki magukat a csalók, és rögtön hivatkoznak arra, hogy de nagy pénzért vádalkot lehet kötni, és akkor most szabadon engedik az unokát, különben be lesz csukva, és most azonnal kell fizetni. Nagyon sok esetben sajnos az idős emberek elhiszik ezt a történetet, és hát jellemző a csalókra, hogy nem riadnak vissza attól, hogy nem baj, ha csak 2 vagy 3 millió forint van otthon, akkor mennyi az aranyékszer, és akkor takolja össze az összes családi aranyat, rakja bele az idős személy egy nejlontacskóba, és akassza ki a kerítésre, rakja ki például a boltot, és rakja ki az ablakba az utcára. Utána már a közelben tartózkodó elkövető, akinek leadják el, hogy most mehet a zacskóért, oda megy, fölveszi, és már el is tűnt.
0: És el is tűnt.
1: Legtöbbször külföldi rendszámos gépkocsi van, nagyon sokszor román rendszámos gépkocsit használnak ezek a személyek. Tehát egy csomó olyan nyom van, amint persze el tudunk indulni, de utána már nagyon nehéz. Tehát visszaszerezni ezt a pénzt későbbiekben már nagyon-nagyon nehéz, majdnem lehetetlen is, hiszen külföldre mennek egyből.
0: Hát persze.
1: Ugyanakkor azt kéne elérni, hogy mindenki beszél az idős rokonával, hiszen mindenkinek van egy ilyen idős rokona. Ha már unokára hivatkoznak, akkor van ennek a nagymamának, biztos van egy unokája, vagy nagypapának egy unokája. Ezek az unokák, ezek a gyerekek mondják már a szülőknek, a nagyszülőknek, hogy ilyen nem létezik, ilyen nincsen.
0: Persze.
1: Mai 21. században semmilyen hivatalos szerv nem fog nejlonzacskóba mindenféle elismervénylétűsak úgy elvinni kirakott pénzt, aranyat meg főkép, hát mit kezd a hivatalos szerv aranya?
0: Igen.
1: Semmit.
0: Igen. Fú, hát erre bizony föl kell hívni az idősek figyelmét.
1: Már csak azért igen. is, mert mondtam, minket elkerült, de például itt a környékünkön már volt Dabason, ha legközelebb, volt Érden, és volt több kapitányságon már próbálkozás, és volt sikeres végrehajtás is, úgyhogy a talók több mint 30 millió forintot vittek egy idő szemétől.
0: Igen.
1: Hát nagyon komoly családon beli vitákat eredményez utána egy-egy ilyen cselekmény. Hát ezt nem utólag kell az időstől leszívni, nem utólag kell okosnak lenni, előre kell őket erről tájékoztatni. Nekem már nem élnek a nagyszülőm, de a feleségemnek még él egy idősebb szülője, és őt is fölhívtuk, elmondtuk, hogy akármi van,
0: így van,
1: mondja azt, hogy először velünk akar beszélni, és kész.
0: Ennyi.
1: Hát itt is az idős emberek, persze elmondja ezt a történetet, az elkerető, meghallgatják, köszönöm, mindjárt beszélek a gyerekekkel, és akkor majd hívjon vissza a legfeljebb. Nem
0: igen.
1: fogják visszahívni.
0: Nem, tehát,
1: így van. De egyből belemenni ebbe, hogy pénzt kiadni ismeretlen személynek, úgyhogy nem is látja ezt az ismeretlen személyt, ilyet nem szabad.
0: Ilyet nem szabad. Fú, nagyon szalad a műsoridőnk, és a baleseti statisztikánk még hátra van. Hát sajnos megint be kell számolnunk, azt hiszem 5 balesetről, ha jól tudom.
1: 5 baleset volt, abból 2 volt, ami anyagi káros. Mind a 2 anyagi káros balesetnél vadelütés volt. Tehát szegnéd külső útjain vagy csemőben ütöttek el vadat. Ezek általában nagy vagyoni kárt okoznak a gépjárművekben. A többi 4 balesetnél összesen megsérült 6 ember, egy súlyosabban és 5 könnyebb sérülés volt. Megint volt olyan, hogy személygépkocsi a nem megfelelő vezetett és személygépkocsi kerékpárral ütközött, itt van a súlyos sérülés. Ugyanakkor megint van pályaelhagyásunk, a szokásos, amikor
0: nem
1: megint
0: lehet
1: nem az út viszonylag megfelelően vezetnek a járművezetői, úgyhogy ott is 2 sérült volt. És hát a figyelmetlenség, amivel például 3 személygépkocsi ütközött Szegléden, abszolút a baleseti okok között szerepe. Figyelmetlenség, nem az út viszonylag megfelelő vezetés. Hát a vadelütés, azzal most nagyon nem tudok mit mondani, hiszen alacsony sebességnél sem mindig sikerül elkerülni a vadat. Nagyobb sebességnél még nagyobb a valószínűség, hogyha kiugrik az útra, akkor bizony elüti az autó és nagyon nagy kárt tud okozni. Hát csökkentni kell a sebességet, hiszen az egyik esetben ott este 10:30-kor volt a baleset, a másiknál pedig érdekes 8:10-kor volt reggel, ami azt jelenti, hogy nappali fénynél jó látási viszonyok között volt. Hát vigyázni kell, nem csak este, hanem akkor úgy látszik nappal is.
0: Bizony, erre is oda kell figyelni. A vadakra is, meg a vadsofőrökre is oda kell figyelni, mert bizony...
1: Azokra a legfőképpen, mert sajnos vannak, tehát a saját példám tegnap is, én autóval közlekedem minden nap, munkahelyem és a lakhelyem között, és tegnap is szerintem egy minimum 120-szal szállított el mellettem a törtelő úton egy autós.
0: Az szép.
1: Nem foglalkozik azzal, hogy esetleg ott vannak vadak, pedig vannak, mert számtalan szól látok őzeket például törtel környékén is.
0: Igen, erre a környékre ez bizony jellemző. Hát kérem szépen, tessenek óvatosabbnak lenni, és ne csak a vadakkal, hanem az emberekkel is, és tényleg itt az élet minden területén nem árt a nagyobb óvatosság. Ez a tanúsága ennek a kis beszámolónak is, amit Karasz Csabának nagyon szépen köszönünk, és hát reméljük, hogy egy kicsit derűsebb képet tudunk felvázolni majd a jövő héten. Csaba, még egyszer köszönjük szépen, és akkor találkozzunk legközelebb is.
1: Köszönöm, viszont hallásra, szervusz Gábor!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt a szerda esti beszélgetős műsor első órája, és akinek ez nem elég, az még hallgassa meg a New Level Empire és Wolf Kati közös felvételét, aminek éppen ez a címe, Nem elég. 2024-ből szól a dal, ezzel zárjuk ezt az órát, a következő órában pedig folytatjuk Egészségünkre című rovatunkat, éppen az 50. résszel, és a lábfájósok figyeljenek majd, hiszen dr. Szabó Ivett nekik ad majd nagyon jó tanácsokat, hogy a következő 60 percet is töltsük együtt. Itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyes nyilvánította az épületet. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrij Sibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
1: Az időjárásról.
3: Megnövekszik a felhőzet. Csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Egyéb rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt egy híren is a Sapphire című felvétel 2025-ből, és ebben az órában ezzel indult tehát a zenei kínálat, de jön majd beszélgetés is. Ebben az órában tehát egészségünkre című rovatunkat folytatjuk. Az 50. részben dr. Szabó Ivettel a lábfájásról, mint olyanról fogunk beszélgetni. De előtte még szóljon egy dal, Dash és Young Fly Oh Mama című 2025-ös felvétele, és utána jön majd a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hogy mi miatt fájhat egy láb, vagy akár kettő is? No, hát kérem szépen, ez is ki fog derülni a következő percekben, hiszen indul Egészségünkre című rovatunk 50. része. Már a múlt héten is a láb dagadásról beszélgettünk, most általánosabban a lábfájásról, mint olyanról, annak okairól és kezelési lehetőségeiről lesz szó a következő percekben, úgyhogy érdemes lesz ide figyelni most is a 92.5-re.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című rovatunk aktuális része, ami éppen kereken az 50. részünk lesz majd, úgyhogy 50. alkalommal köszönhetem dr. Szabó Ivettet itt a telefonvonalban most is. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
2: Köszöntelek, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát bizony, elértünk egy 50-es számot, és egy nagyon fontos témáról, egy nagyon sokakat érintő témáról fogunk beszélgetni. Tulajdonképpen ugye már a lábbal foglalkoztunk az elmúlt, a 49. részben is, ott a lábdagadás volt a fő szempont. Most egyáltalán a lábfájás, mint olyan, sokan mondják idősek, hogy hát én olyan lábfájós vagyok, de gondolom, hogy ennél kicsit összetettebb ez a probléma azért.
2: Igen, és több okra vezethető vissza.
1: Bizony.
2: Tehát fontos tisztáznunk egyébként, hogy mióta tart, mióta áll fenn ez a fájdalom, illetve hogy spontán jelentkezik, vagy fizikai terhelése, tehát például járás közben, vagy megerőltetése, illetve hogy próbáljuk meg lokalizálni, hogy ízületet érint, mondjuk egy csípőízületet, ugye azt szoktuk mondani, forgóm, hogy fáj, vagy térdízületet, vagy bokaízületet, vagy nem határozható ez meg ízületekre, hanem akár az egész láb, vagy a lábszár fájdalmáról van ez szó.
1: Aha, igen, tehát akkor itt azért jó szét kell nézni nyilván egy-egy vizsgálat során is. Hát sok minden okozhatja ezt, mik a legfőbb okok?
2: Inkább úgy mondanám, mert nagyon sok ok lehet, és itt nyilván az időskori ízületi kopásoknak nevezett, de mi a szaknyelvben inkább degeneratív elváltozásnak mondott ízületi problémáktól kezdve, tehát tényleg sok minden okozhat, ami nagyon fontos és nagyon súlyos, relatíve gyakori, és sajnos Magyarországon nagyon rosszak a statisztikák, az érszűkületes fájdalomra vinném a fókuszt. Ez Európa szerte, Magyarországon sajnos kiemelten rosszak az adatok, ami azt jelenti, hogy az érszűkület, ugye, ami az esetek többségében egy lassan kialakuló, fokozatosan kialakuló elváltozás, és hát a lábnak egy jelentős része nem kap elég oxigént és táplálékot, és ebből adódnak a panaszok. És rendszerint sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarországon is, Cegléden is későn jut el az illető a megfelelő szakellátásba, és ezért gyakran már olyan esetekkel találkozunk a kórházban is, ahol már visszafordíthatatlan folyamatokról van szó, és akár a végtag elvesztéssel is járó

0: beavatkozások válnak szükségessé. Ezek már ugye életmentő beavatkozások, de sajnos azt kell, hogy mondjuk ez már nagyon-nagyon későn felfedezett betegségről van szó.
1: Igen.
0: Úgyhogy talán ezt a beszélgetést szentelhetnénk annak, hogy hogyan ismerjük fel azokat a elváltozásokat vagy problémákat, igen, amik arra utalnak, hogy mondjuk valakinek már érszűkülete lehet.
1: Na, így van. És egyáltalán mi válthatja ezt ki tulajdonképpen? Tudjuk ezt?
0: Hát maga az érelmesesedés, ami nyilván, tehát és az ehhez vezető utak, ez nem mindig jelent egyébként konkrétan mész lerakódást az érfalban, de alapvetően az úgynevezett rossz koleszterin, a rossz vérzsíroknak a lerakódása jelenti a fő problémát, illetve külön megkülönböztetett jelentősége van a cukorbetegségnek.
1: Például.
0: A cukorbetegség az kicsit más mechanizmussal is okoz problémát, ott az ütőereknek a fala, az izmos fala megváltozik, megvastagodik, és ezáltal szűkül a keresztmetszete, kevesebb vér és oxigén jut a megfelelő helyre. És a cukorbetegeknél más probléma is van, nem csak az ereket támadja meg, hanem az ereket ellátó idegeket, meg a lábat ellátó idegeket is, ezáltal nem fog annyira fájni. Tehát az az alattomos még a cukorbetegségben, hogy nem csak, hogy az erek károsodnak, és ezáltal az izmok, meg a szervek, az ízületeknek a vérellátása, hanem az ideg károsodás kapcsán nem fog annyira fájni. És például, hogyha egy cukorbeteg, akinek van már a idegeket és az ereket érintő elváltozása, és nem veszi észre, hogy mondjuk az a cipő, amit hord, az nyom, vagy szorít, vagy problémát okoz, akkor akár egy nem gyógyuló sebbel, vagy akár egy súlyos elváltozásnak az oka lehet egy rosszul megválasztott cipő, ami szorítja az ember lábát, de sajnos nem vesszük észre.
1: Igen.
0: És amire nagyon kell figyelni, hogyha például van egy seb az ember lábán, ami nem gyógyul, az egy figyelemfelkeltő jel tud lenni.
1: Fontos
0: ebben
1: lehet,
0: az esetben.
1: Igen.
0: Mert még egyszer mondom, a cukorbetegeknek nem kell, hogy fájjon sem a végtag, sem a seb. Egyszerűen csak egy kellemetlenség lehet. Illetve, hogyha nem cukorbetegségről van szó, és fáj az alsó végtag, akkor döntően az érszűkületes fájdalom az egy nagyon-nagyon erős fájdalom tud
1: azt
0: lenni.
1: Azt viszont az, igen.
0: És az esetek kezdetén még úgymond klaudikáció jelentkezik, ami azt jelenti, igen, hogy sétálás közben ilyen kirakat betegségnek is mondták régebben, amikor az emberek sétáltak esténként, és nagyon sok kirakatnál meg kellett állni, nem azért, mert valami érdekeset láttak a kirakatban, hanem azért, mert fájt a lábuk. Tehát sétálásra bizonyos távolság megtétele után jelentkezik egy erős fájdalom, ez már egy nagyon-nagyon erős figyelemfelhívó jel tud lenni.
1: Igen, és ilyenkor aztán irány az orvos, ugye? Mi hamarabb?
0: Ezekről a panaszokról mindenképpen érdemes beszámolni, ezekre vannak szűrővizsgálatok, például egy karon és egy alsó végtagon mért vérnyomás értékből, arányaiból lehet következtetni arra, hogy mondjuk az alsó végtagon van-e arra gyanú, hogy érszükülettel állunk-e szembe vagy sem, de alapvetően már egy jól kikérdezett tünet és panaszfelvétel már, illetve a páciensnek az alapbetegségének az ismerete is el tud vinni abba az irányba, hogy megfelelő szakemberhez irányítsanak bennünket.
1: Mit tud tenni az orvostudomány ez esetben?
0: Attól függ, hogy milyen szinten vesszük észre. És ezért mondom, hogy nagyon fontos ez a téma, mert sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon szívósak a magyar páciensek, ami azt jelenti, hogy nagyon későn mennek el ezzel kapcsolatosan orvoshoz, és ebben az esetben ez nem jó. Tehát tényleg, hogyha egy nem szűnő fájdalomról van szó, vagy egy nem szűnő sebről, ami nehezen gyógyul az ember talpán, vagy lábán, vagy lábszárán, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert hogyha későn fordulunk, esetleg akkor, amikor már olyan szintű a fájdalom, vagy akár már a láb fejnek az elszíneződésével jár, az érellátási zavar, akár már nyugalmi, éjszakai fájdalomról van szó, akkor az sajnos már egy nagyon előre haladott állapot. Ilyenkor történnek képalkotó vizsgálatok, illetve további diagnosztikus lépések, hogy milyen mértékű lehet ez az ér elmeszesedés, vagy ez az érszűkület, lehet-e segíteni, lehet-e megmenteni bármilyen szövetet, és hát attól függően lehetnek éralapú beavatkozások, műtétek, de sajnos az esetek egy részében végtagvesztéssel járhat az állapot.
1: Ez bizony nem túl biztató. Gyógyszeres kezelés erre akkor igazából nincs is, mondhatni?
0: Megelőzés szinten vannak, illetve ezért fontos, hogy a vérnyomás csökkentő gyógyszereket, a koleszterin csökkentő gyógyszereket szedjük, a dohányzást hagyjuk el, az az egyik legnagyobb rizikófaktor az érszűkületben, az alsó végtagi ütőérszűkületben. Fontos a rendszeres mozgás, hogy edzésben legyen és megfelelő keringésben tartsuk az alsó végtagot is. Ezt már abszolút ajánljuk, tehát a fizikai aktivitást, a sétálást, a fenntartásra és a megelőzésre is. És a cukorbetegség megfelelő kezelése is nagyon fontos ebben az esetben.
1: Hát természetesen, igen. Annak persze még ezer más ágazata is van, hogy miért fontos a cukorbetegség kezelése. A séta az azért is szimpatikus, mert ez tényleg nem kell eljárni edzőterembe, meg edzőt fogadni, az ember önállóan is tud sétálni, ugye?
0: Így van, és nagyon fontos, hogyha panaszunk van, lábfájdalmunk van, vagy észreveszünk egy sebet, ami nem mindig a cipőtől és a nadrágtól nem mindig látható, akkor ezt osszuk meg a házi orvosunkkal, és mondjuk el, hogy ilyen problémával küzdünk.
1: Igen. Szóval egy gyakori dologról van szó, nem ritka betegség ez, és ráadásul tényleg, ahogy említetted itt az előzetes beszélgetésben, hogy egyrészt Magyarország, ezen belül Ceglét sem áll valami jól ebben a statisztikában.
0: Igen, sajnos úgy Magyarország is élen jár úgymond a végtagamputációban Európa szinten, és hát ebben Cegléd is érintett sajnos, úgyhogy nagyon fontos, hogy minél korábban ismerjük fel ezeket a panaszokat, ezeket a betegségeket, és egyrészt előzzük meg az imént elmondott módszerekkel, illetve terápiás lehetőségekkel, és hogyha ilyen jellegű panaszunk van, akkor ezt jelezzük a házi orvosoknak.
1: És ő majd aztán tudja, hogy hová kell irányítani.
0: Hogy milyen megfelelő adott esetben, milyen megfelelő vizsgálatok szükségesek, és hogy hova irányítsuk a pácienseket, így van.
1: Igen. No, hát maradjunk most ennyiben, és tényleg mindenki vigyázzon magára, figyeljen oda magára, és hogyha bármi gyanús jelet észlel, akkor kezdheti nyugodtan a házi orvosnál, és ő majd tudja a további utat megmutatni. Mi is megpróbáltuk az utat megmutatni, pontosabban próbálta ezt dr. Szabó Ivett, és szerintem jó utat mutatott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük is neki. Ez volt tehát Egészségünkre című sorozatunk kereken 50. része. Ivett, köszönjük szépen, és akkor, hogy milyen témával folytatjuk, azt majd a következő részig eldöntjük. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!

Bizony a végéhez közeledik a szerda esti beszélgetős műsor, és egy dallal fogunk zárni. Mindjárt megtalálom, hogy melyik legyen ez a dal. Hát legyen ez a Megtalálom című dal 2024-ből, Soler felvétele. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá holnap is. Holnap csütörtöki csatangoló 6 és 7 óra között, ne felejtsék el. Akkor is nagyon-nagyon várom a kedves hallgatókat. Addig is további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Holnap pedig találkozzunk. Szatmári Gábor búcsúzik, minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrei Sibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat.
1: Az időjárásról.
5: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegdét hangja az FM 92-5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 925 925-ös SMS számon, e-mailezhetnek is a kívánság@cegdetradio.hu-ra, és van egy Facebook oldalunk, a facebook.com/cegdetradio, itt is várom a válaszokat. Hát nem mindig vidám és mosolygós a Cegdét hangja, a mai is egy ilyen alkalom, ugyanis egy már régebben elővett kérdést veszünk elő újra, tehát egyszer már beszéltünk erről a témáról, most pedig folytatjuk az adást, és akkor én annak az adásnak a megérdemelte címet adtam, csak így rövidítve. A kérdésünk azonban úgy hangzik, hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Itt hát egészen apró sértésektől kezdve, akár egész életen áttartó sérelmekről is van szó, amit hát nem minden esetben tud megbocsátani az ember, és az ilyen esetekről szól most ez az adás. Mindenki egy kicsit ventilálhat, kibeszélhet magából valamit, ha akar név nélkül, ha nem, akkor pedig nyugodtan írja oda a keresztnevét. És hát, hogy mennyire lesz megrendítő az adás, az csak is a kedves hallgatókon múlik. Több bentmaradt üzenetünk is van, ezekkel kezdünk először természetesen, mert hogy az előző adás alatt, amikor ezt feltettem ezt a kérdést, akkor sokan nem kerültek sorra. Velük megyünk először, de nyugodtan írhat nekünk bárki, tehát a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy az e-mail címünkre. Már is itt van Gábor üzenete, nekem kettő sztori jutott eszembe, csak az egyiket láttam, a másikat pedig hallottam. Kezdem azzal, amelyiket láttam. Két kollégámról van szó, akik a munkahelyen jöttek össze. Mind a ketten egyformán idegesítőek, nem is lehet nagyon velük dolgozni. Azt játszották mindig, hogy megcsinálták a hülyeséget, azt persze nem vették észre. De amikor más rontott valamit, kis dolgot is akár, rögtön azt kellett hallgatniuk, hogy hogyan kellett volna, meg hogy kik nem valók ide. Pár hónapja elkezdték mondani, hogy

0: dolgokat tett velem, meg azt is, amit akart velem csinálni. Akkor egyáltalán nem tudtam sajnálni az apámat, kicsit talán még boldogított is a tudat, hogy végre visszakap mindent. Hát erről beszéltem, kedves hallgatók, hogy ez a mai téma nem lesz annyira könnyű, de itt minden ilyesmit kiírhat magából az ember, hogyha gondolja, és mondom, a nevét nem is kell vállalnia, talán kicsit könnyíthetünk a lelkünkön a mai alkalommal. Ezt megtehetik tehát a 0635-92-95-ös SMS számon, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-n. A műsor elején, néhány zene múlva még bent maradt üzenetekkel, aztán pedig újakkal folytatjuk, tartsanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát bent maradt üzenetekkel megyünk először, úgyhogy utána majd sorra kerülnek azok, akik ma írnak üzenetet a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. Középsuliban volt egy igazi rosszindulatú, biztosan tudjátok, az a velejéig S-fej fajta tanár. Ez a tanár egyébként szerette a piát, tanítás alatt sose ivott, vagy nem volt ittas, de párszor látszott rajta, hogy előző nap valószínűleg jól benyakalt. Mikor harmadikba, vagyis 11-be mentünk, akkor az évnyitón nem láttuk sehol. Mivel az első tanítási nap mindig 5-6 osztályfőnöki volt, ahol ugye mindig a tanév várható dolgairól van szó, órarend, osztálypénz, stb., így gyorsan kiderült, hogy ez a szemétláda a nyár folyamán kapott egy agyvérzést. Nyilván senki nem sajnálta különösebben, hogy nem kellett gyomorideggel menni a suliba, később különböző jelekből, elszólásokból rájöttünk, hogy a kollégái sem nagyon bánják a dolgot, hogy már nincs ott. Egyébként a suliba már soha nem tért vissza, mivel onnantól kezdve az élete végéig ágyhoz volt kötve és ápolni kellett. Pár éve hallottam, hogy kb. 2-3 évig még a fenekét sem tudta segítség nélkül törölni, míg végül meghalt. Ezt Marcitól kaptuk, ezt az üzenetet. Hát igen, amikor valaki éveken át terrorizál, vagy legalábbis kellemetlenkedik valakivel, akkor nagyon nehéz őt sajnálni, de azt hiszem, hogy mégis van egy pont, vagy lehet egy pont az ember életében, mikor rájövünk, hogy talán nem feltétlen mindenben ő volt a hibás, az is lehet, hogy valaki más által került egy ilyen élethelyzetbe. Szóval én mindig annak a híve vagyok, hogy próbáljuk megnézni a másik embernek az indokait, vagy élettével kapcsolatos eseményeit, és akkor talán kicsit jobban belelátunk, ha egyáltalán közel enged magához, de valaki tényleg úgy marad meg az ember emlékezetében, hogy ő se, aztán soha nem volt jó fej. Egy következő üzenet. Mikor siratták, meg hősnek nevezték azt a magyar palit, Szilveszter vagy Szilárd talán, aki talán tavaly meghalt egy mászás közben, már komolyan kellemetlenül éreztem magam, hogy egy szemennyi sajnálat sincs bennem iránta, főleg nem gondolom hősnek, írja nekünk egy névtelen üzenet küldő. Emlékszem a sztorira, nagyon sok ellentét ütközött, vagy vélemény ütközött olyan szempontból, hogy kellett-e neki oda menni, vagy nem kellett, ez egy nagyon nehéz kérdés, és hát igen, ez is, erre is emlékszik az ember valamilyen szinten, és nehéz jó morális döntést hozni ebben. Következő üzenetünk volt egy srác a gimis osztályomban, aki az a tipikus bully volt, mindenkire rászállt időszakosan, a jó tanulókat stéberelte állandóan, másokat meg másokért bántott. Ha visszaszóltál neki, akkor pár hétre befogta, de utána kezdte az egészet előről. Aztán hála Istennek 2 év után lebukott tőlünk, szerintem mindenki fellélegzett az osztályból. Mindig annyira nagyra volt magával, hogy hiába nem volt jó tanuló, nem a jegyek számítanak szerinte, hanem a talpraesettség. Ezt nem tagadom, csak az előadásmód és a jó tanulók stéberezése, ami ellenszembet váltott ki belőlem. Végül nem csak az osztályból, hanem a gimiből is kibukott, ha jól hallottam, valami esti sulin végül megcsinálta az érettségét utána munka mellett. Most kaminosként dolgozik, nagyon szar időbeosztásban, és állítólag gerinc problémái vannak a sok üléstől. Tudom, csúnya dolog a káröröm, de megkeserítette a gimis éveim egy részét. Hiszem, hogy a karma így adta vissza azt a sok rosszat, amit másokkal tett. Ez is érdekes dolog, igen, és megint csak azt tudom mondani, persze lehet, hogy nagyon nincs igazam ebben, de biztos, hogy valami őt is bántotta, és azért viselkedett így másokkal, mert egyszerűen nem volt rá jobb módszere. Sajnos a mi generációnk az, meg az előttünk lévőké, akik hát nem igazán tudtak kibeszélni dolgokat, nem igazán volt ez még divat, nem igazán voltak ölelések, meg a szeretlek szó használata a családon belül, de ezt mindenki akár átforgathatja saját magában, akár egy terápiával, akár egy pszichológussal, akár bármilyen külső baráti segítséggel. Ezek egyébként működhetnek, csak valaki erre kevésbé alkalmas, valaki szégyelli, nehéz ügyek. És ilyen nehéz ügyekre lesz szó a folytatásban is, tartsanak velünk. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, küldje el nekünk 0635 92 92-ös. FM 92 Ceglédrádió.

0: Emese küldte a következő üzenetet arra a kérdésre, hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ez a Ceglét hangja mai kérdése, ugyanis Emese válasza pedig a következő. Gyerekorvoshoz mentünk, kezemben az autós hordozóban a pici. Az udvarra vezető kapunál valami istentelen módon elkezdte bőgetni egy fazon mögöttem a robogóját. Kb. 5 méteres szakasz van, ahol mellettem kellett volna elhajtania, nem álltam meg, de félrehúzódtam. Nem mellesleg nem lehet az udvarra behajtani csak alkalmazottaknak, de ez mindegy is. Ha lassan jön, simán elmegy mellettem, de neki bőgetnie kellett. Na szépen fel is bukott a kapu középső támaszában. Nem lett semmi baja, csak kb. Eldőlt a robogója, ő meg lerakta a lábait. Viszont káromkodott egy rendeset, én meg mosolyogtam magam elé. Mire feltápászkodott, már bent is voltunk az orvosnál. Francokat kell egy kisbabás anyukát 5 méteren belül lebőgetni egy zárt udvarban. Hát nagyon igazad van, azt hiszem, hogy ezek pontosan azok a szituációk, amikor tényleg ki lehet élvezni a kárörömöt. Komolyan nem sérül meg az ember, gyakorlatilag az a járművének se lett baja, de mégis valamit így a sors vagy a karma így visszaad neki egy picikét, csak hogy érezze rosszul magát, amitől ő persze még idegesebb lesz, és mi meg mosolygunk a bajszunk alatt, vagy hát, hogyha nincs bajszunk, akkor a szánkkal mosolygunk egyet. Úgyhogy igen, szerintem ez az a szituáció, amikor nyugodtan ki lehet élvezni ezt az apró kis kárörömöt, mert nem sérült meg senki, és tényleg miért kell ezt csinálni? Annyira nem értem, hogy az emberekben miért van ilyen feszültség. Persze nem akarok megvédeni senkit, és most is azt mondom, hogy biztos, hogy okkal ilyen rideg a világgal ez az úriember, ez a motoros, de így aztán nagyon nehéz lesz, hogy mondjam, megbocsátásra találni, vagy ilyesmi, meg közel kerülne az emberekhez, hogyha mindenkivel így viselkedik, szóval ez nagyon jó történet, és köszönjük szépen, és hát persze vannak ennél mélyebb sztorik is. Következő üzenetünk, 3 ilyen is volt, egyik sem ismeretségi körben. Influcsaj, aki nagyban hirdette a nyers vegán dolgot, és persze felszólalt a húsevők ellen, meghalt alultápláltságban, erről egyébként én is hallottam. Body Positivity Influ súlyosan el volt hízve, és hirdette ezzel, mennyire nincs baj, ezzel is átverte az embereket, 30-as éveiben elvitte egy szívroham. Hát lehet mégsem volt igaza, és oda kéne figyelni az elhízás egészségügyi következményeire. Egy fekete nő, aki folyamatosan a fehér ellenességet nyomta, rengeteg rasszista megszólalása volt, mellette nagy rendőr ellenségeit is promotálta, hogy bűncselekménynél, ha a fekete az elkövető, a feketék ne segítsék a rendőrség munkáját. Mi lett vele? Egy fekete bűnöző fejbe lőtte és kómába került. Ja, és elvileg nem lett meg az elkövető, mert vagy nem voltak tanúk, vagy csak nem akartak együttműködni a hatóságokkal. Hát igen, na ezek viszont olyan sztorik a nagyvilágból, kár, hogy nevet nem írtál hozzá, mert szerintem értékes hozzászólás volt ez is, amik megtörténtek, és a mai világban, a mai modern világban ezek lekövethetőek voltak. Tehát tényleg az influencerek, akik végig videózzák az életüket, azok sajnos néha a halálesetüket is felveszik, vagy rögzítik, vagy legalábbis eljut a követőikhez, és ilyenkor egy egész világ összedőlhet valakiben, mert nyers vegánságot követi, és belehal alultápláltság miatt, sajnos nem éli túl, és persze ezek nem olyanok, hogy megérdemelte, és nem ezt gondoljuk, de hogy talán embereknek felnyithatja a szemét, ha már nem is azzal, amit ő tanítani akart, de ami történt vele, azzal talán igen. Úgyhogy ezek is nehéz dolgok, erről sem könnyű beszélni, de ezek a világunkban megtörténnek, és ma már eljutnak hozzánk. 20 évvel ezelőtt senki nem hallott volna egy ilyen sztoriról, most pedig azáltal, hogy ennyire benne vagyunk a médiában, az internetben, így könnyen eljut hozzánk a sztori. Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Már hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Második alkalommal foglalkozik a Ceglét hangja ezzel a kérdéssel. Még mindig van kettő bent maradt üzenetünk, de érkeznek az újak is 0635952525-ös vagy kívánság@cegledradio.hu. Egy rövid üzenet a következő. Egyszer óvodában rosszul éreztem magam, szóltam is a nevelőnek, aki nem hitt nekem. Azt gondolta, lógni akarok. Amikor picit később a székre akasztott kabátján landolt az egész ebédem, már elhitte, hogy nem hazudtam. Ennyi Júlia üzenete volt, és hát igen, ha ez egy pici rossz indulat is, és hát a vodában azért vannak balesetek, van, hogy ki kell mosni egy-egy ruhát, hát most ez visszaütött a nevelőre, legközelebb majd talán elhiszi, hogy amit mond a gyerek, de persze, az is benne van, ő a tapasztaltabb ilyen szempontból, mint én mondjuk, lehet, hogy füllentenek néha a gyerekek, hát ez most nem füllentés volt. Egy hosszabb üzenet a következő, igazából nem tudtam, hogy sajnálnom kellett volna, de mikor megtudtam, hogy általánosban felső tagozatos osztályfőnököm elvált, akkor nagyon nevettem. Egy igazi, kiállhatatlan, idősebb P volt, popsi, mondjuk úgy, kivágta a szakadó hóba osztálytársam táskáját, mert az asztalon hagyta szünetben. Mikor jött 6. vagy 7. osztályban egy új lány az osztályunkba, akkor ötünket, akik így benne voltunk a jó tanulók között, félrehívott, hogy ne barátkozzunk azzal a lányjal. Na ez most micsoda? Ezt most komolyan kérdezem, hogy ez micsoda? 8. osztálykirándulásra ezért nem mentünk végül Erdélybe, mert egy másik kirándulásra az aulába vártuk, hogy induljunk, mert azt mondta, ott várjuk, de később szólás nélkül meggondolta magát, és a termékben kellett volna, és ezen felhúzta magát. Tehát, hogy rossz helyen várakoztatok, azon húzta fel magát. Kedvencem az volt, mikor már elballagtam, de egyik reggel középsúlyba menet láttam, hogy jön szembe, mondom, nem leszek bunkó, ráköszönök. Mondom neki, jó reggel, tanárnő, erre az volt a válasza, te meg hogy nézel ki? Oké, neonzöld hajam volt, de akkor is kapja be. Véletlenül kiderült, hogy a volt férje a kollégám, valahogyan szóba jött a kedves tanárnő, akkor mondta el, hogy a házasságbugó is mennyire egy köcsög volt, iszonyat paraszt módon viselkedett, és még meg is lopta a palit. Azóta is szerintem egyedül van, és a kutya nem nyit rá ajtót. Hát igen, nincs név az üzenet végén, ez megint nagyon kemény. Hát már ott kiborultam, hogy rátok szól, hogy ne barátkozzatok egy lánnyal, aki oda került, hát nem is értem. És tényleg ez úgy tűnik, hogy ő tényleg tele volt feszültséggel, ezek szerint még a válása előtt is. Most persze nem tudhatjuk, hogy milyen párkapcsolati gondjai voltak, vagy a családjában mi történt, és nem akarok tényleg mindenkit védeni. Egyszerűen az is lehet, hogy vannak tényleg csak simán gonosz emberek, akik így nem bírják a többieket, de nem a diáknak a dolga, hogy ezt megkeresse és erre rájöjjön, neki meg egyáltalán nem az lenne a dolga, hogy így bánjon a gyerekeivel, főleg akiknek az osztályfőnöke. És akkor később ráköszönsz, még te köszönsz rá, és akkor az a válasz, hogy nézel ki. Szóval elképesztő, de pontosan az ilyen sztorikat keresjük a mai adásban, és egy új üzenet azért befél az óra végére. Vannak a tipikus emberek, akik folyton negatívak, minden rossz, másokkal nem viselkednek normálisan, kicsit fenn is hordják az órukat, de igazából olyan dologra, ami nem olyan. Várják a tiszteletet, de igazából a saját viselkedésükkel elrontják, mert pont amiatt nem is igazán tudod tisztelni, hiába idősebb vagy tapasztaltabb, egyszerűen emberileg ilyen, de persze a világ változzon, mert ő így jó, és ő jól csinálja. Ez tulajdonképpen nem egy eset volt, hanem csak egy általános leírás arról, hogy miért ilyenek az emberek, és azt hiszem, hogy igazat tudok neked adni. Név itt sem volt az üzenet végén, de az nekünk nem igazán fontos. A lényeg, hogy üzenet legyen. És ha már üzenet, a 0635952525-ös SMS számon önök is írhatnak, és a kívánság@cegledradio.hu-n is várjuk az e-maileket. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. A következő órában is ezzel folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zené. Vá!

0: egy másik életben.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglédár Show-ban.
5: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát.
4: Az időjárásról.
5: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, és a mai téma nem más, mint hogy volt már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Nem először, hanem egész pontosan második alkalommal vesszük elő ezt a kérdést, korábban már volt róla szó, és le is mentek azok az üzenetek, akik még az előző adásra írtak választ, most pedig azokra térünk rá, akik már frissen érkeztek, de ön is küldhet üzenetet a 0635 925 925-ös SMS számra, na csak sikerül kimondani, és az e-mail címünkre is, ami a kívánság@ceglédrádió.hu. Ugye ez az adás kicsit olyan, hogy be lehet vallani dolgokat, amikor mondjuk kárörömet éreztünk valami vagy valaki iránt, vagy vele szemben, ez nézőpont kérdése, de a lényeg az, hogy kiírhatunk magunkból olyan dolgokat, amit lehet, hogy akkor nem éreztünk helyesnek, vagy pont, hogy azért, mert hogy tényleg megérdemelte, helyesnek éreztük. Most mindenki ventilálhat egy kicsit, hogyha akar, méghozzá az említett elérhetőségeken. Már nem tudom sajnálni, szörnyű lehet így élni, régen persze sajnáltam az ilyen embereket, egyszerűen rájöttem, hogy maguknak csinálják, úgyhogy ha muszáj, akkor a szükséges minimum kommunikáció van csak meg részemről az ilyen emberekkel, de ennyi. Itt sem kaptunk Kingától semmi konkrétumot, hanem hát a alapból a jelenségre reagált, úgyhogy azért ezt is nagyon szépen köszönjük természetesen. A történet, amit most leírok, szomorú lesz, az igazi áldozatát a kislány sajnálom, de a szüleim nagyon röhögök. Van a városunkban egy nagyon elit 8-osztályos gimnázium, ahova kétféleképpen lehet bekerülni, a gyerek vagy hiper-szuper zseni, kitűnőnek kell lenni, messze nem elég, vagy a szüleinek be kell ágyazva lennie egy politikai pártba. Ismerősöm a második kategóriába tartozott, benyomták a kislányt, pedig kifejezetten gyenge felvételit írt. A gyerek nem csak, hogy nem bírja a gimit, hanem teljesen meg is roppant lelkileg, akárhogy teper, nem tudja hozni a szintet, az osztálytársai lenézik és kiröhögik, mindenféle pszichiátriai problémája lett, egyetlen barátja sincs, ő

0: Aztán, amikor rákérdeznek, hogy mit tesz azért, hogy változtasson, azon kívül, hogy szidja az aktuális főnökét, akkor kiderül, hogy semmit. Nem megy el dolgozni, plusz munkát vállalni, nem tanul ki új szakmát, stb. És amikor ajánlom neki a megoldásokat, akkor kiakad. Na, az ilyet bizony nem sajnálom. Írja nekünk Eszter. Igen, hát van, aki szeret az áldozati szerepben tetszelegni, és hogyha abból kirángatja valaki, akkor az egész identitását veszíteni el, és már nem tudna tovább áldozat lenni, meg saját maga, akkor már tényleg tenni kéne valamit, de az meg eléggé kényelmetlen. Én azt gondolom legalábbis, hogy ez a megoldás. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: A ceglétanya kérdése nem más, kedves hallgatók, mint hogy volt-e már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Már is megyünk tovább Péter üzenetével. Volt egy pár. A bunkó kolléga, mindenki gyűlölte, pofára esett egy terepszegvéllyel. Szétment a térde, műteni kellett, hónapokig sántikált, aztán nem sokra rá, ki is rúgták. A másikat fel se kellett volna venni, de az idióták felvették seniornak, úgy, hogy egy év tapasztalata sem volt, nem dolgozott folyamatosan, visszaugatott, aztán pár hónap múlva kiderült, hogy folyamatosan kölcsön kéreget piti összegeket, ilyen 10 000 forintos összegek, de nem akarja megadni. Nem értettem, hogy lehet valaki ekkora idióta, akinek ennyit kell kölcsön kérni, az a létminimum szélén tengődik valahol, helyébe úgy dolgoztam volna, mint a kis angyal, ha már kapott munkát. Na igen, hát ez megint olyan, hogy amúgy tényleg, ha szüksége van valakinek a pénzre, és van munkája, vagy kap egy lehetőséget, hogy dolgozhatna, hát akkor vállaljon be többet, ezt én is adom. Úgyhogy igen, azt, hogy sajnáltad-e, vagy nem sajnáltad-e, ez nem derül ki, de szerintem, mivel erre a kérdésre válaszoltál, azt gondolod, hogy megérdemelte. Még olyan 5.-6. osztályos koromban emlékszem, nagyon-nagyon akartam barátokat, és volt egy kedves lány a régi sulimból, akivel jóban lettünk, ez már a következő üzenet, csak hogy tisztázzuk. Én jó tanuló voltam, ő pedig azért rossz, mert nagyon lusta volt. Mindig az ő pártját fogtam, ha a hülye anyja csesztette, hogy tanulni kell, és amúgy is csak adtam neki lelki támogatást. Na aztán konkrétan ghostolt, nem válaszolt az üzeneteimre, a hónapokkal korábban eltervezett pizsi partira szó nélkül nem jött el, bármikor segítség kellett volna neki, én ott voltam, de aztán lepattintott, és elment ugyanolyan rossz tanuló lányokkal lógni. Na olyan fél évvel később mondta egy másik barátom abból az osztályból, hogy sajnos lett egy rakás egyese, az osztályban is csomót csesztetik, és olyan pánikrohamai vannak, hogy kórházba vitték, és antidepresszást akartak neki adni. Aki nem akarja, hogy segítsek, azon nem lehet segíteni. Írja nekünk Dóri, és szerintem ebben igazad van. Valamiért jobban vonzották a hozzá hasonló kevésbé jó tanuló lányok, és hozzájuk csatlakozott. Holott ott volt a lehetőség, de az lehet, hogy nem lett volna önazonos. Nem tudom, valami ilyesmi az én megfejtésem. Férjem rokona bedrogozva és bepiálva 200-zal ütközött egy másik kocsival. Klasszikusan neki semmi baja nem lett, a másik kocsiban egy édesanyja volt, akit megölt, sosem ért haza a családjához. Elindult a tárgyalás, de szabadlába maradhatott, megint bedrogozva, bepiálva bérelt egy kocsit, újabb baleset következett, itt a másik megúszta, neki viszont le kellett vágni a lábát. A tárgyalás még most is tart, de neki már mindig csak egy lába lesz. Hát igen, ezt tényleg nem tudom hova tenni. Az én embert valahogy én azt mondom, hogy én sem tudom sajnálni, bármennyire durva a sztori, amikor az ő felelőtlensége miatt egy anyuka meghal, aztán eljárás ott is szabadlábon maradhat, amit megint csak nem értek, és aztán megint megtörténik ugyanez, hogy újra balesetezik, bedrogozva, bepiálva, szóval, hogy ennyire nem tanul semmiből, én az ilyen embert tényleg nem tudom sajnálni, és nagyon megértem ezt a történetet. Egy távoli ismerősömmel szintén történt hasonló, sajnos ő volt a vétkes fél, és soha nem tudtam neki megbocsátani, és ugyanez volt a sztori, hogy újra beült a kocsiba, újra balesetezett. Szóval ezeket én nem tudom hova tenni. Kedves hallgatók, vannak még történeteink, úgyhogy maradjanak velünk, 0635 92 95 5-ös. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ez a Cegléd hangja mai kérdése, tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió! A közös ismerős!

0: Megyünk tovább, kedves hallgatók, az elején nem ígértem egy könnyű adást, és hát vannak komoly üzenetek. A kérdésünk ugyanis az a Ceglét hangjában, hogy volt-e már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Három történet következik, mindegyik durva szerintem, lássunk is hozzá. Volt egy nagyon köcsög tesitanárom általános iskolában, évtizedekre megutáltatta velem az összes testmozgást. Rüheltem az összes tesi óra minden percét, kb. Egyetemista vettem már, mikor meghallottam, hogy öngyilkos lett. Hát igen, itt nem is örömködik a kedves hallgató, aki írt nekünk, nem is küldött nevet, de nem is szükséges. És hát igen, ez amikor egy életre tönkretesz a mozgás iránti szeretetet valakiben egy ember, akkor egyszerűen hogy mikor tényleg görcsbe rándult gyomorral kell bemenni az óráira, tehát nem tudom. És itt is mondhatnám azt, amit eddig is végig mondtam, hogy biztos, hogy őt is zavarta valami, őt is bántotta valaki, és azért lett ilyen, de hogy nehogy már a gyerekeken kelljen kiélni azt, amit nem tudom, az saját életében nem tudott helyre tenni. Egy másik üzenet, ez is nagyon kemény. Volt már, hogy valakit sajnálni kellett volna, de azt gondolta, hogy megérdemelte, és erre a válasz, hogy a testvéremet, írja nekünk Boti. Engem abban neveltek, hogy jaj, szegény ő, mert ő mindig milyen szerencsétlen, mindenki körülötte ugrál, mindenki neki segít, stb. Felnőttként aztán rájöttem, hogy ő egy nagyon-nagyon buta, életképtelen ember, aki minden vélt és valós nyomoráról csak maga tehet egy személyben. Minden baja a saját döntései következménye. Azóta akárhogy sír a szája, képtelen vagyok együtt érezni vele. Hát ez még durvább, szerintem mikor családon belül történik ilyesmi, és a testvéredről van szó, ahhoz milyen nevelés kell egy szempontból, tehát a szüleitek hozzáállása, hogy így eltávolodjatok, meg hogy mennyire más lehet a személyiségetek, hogyha ez ennyire elkülönült, és most nem jó vagy rossz valaki, csak hogy ennyire eltérő. Hát szóval ez nehéz hozzászólni. Én a saját testvéremmel szerencsére nagyon jóba vagyok, de láttam olyanokat, akik nagyon nem, úgyhogy ez néha benne van, csak szerintem egyszerűen sajnálatos, hogy ez így tud alakulni. És gondolom, hogy erről ő is tehet. Tehát nem az a te szándékos hozzáállásod ehhez a dologhoz, hanem ezt elérte valahogy. Aztán nézzük a harmadikat. Egy távoli ismerősöm helyszínelt egy ügynél, ahol egy közeli településen egy felnőtt srác a fatüzelésű kazánjába begyújtott, kannából locsolt benzin cigizés közben majd rázárta az ajtót. A barátnője bent égett, a srác meg napokat szenvedett valami kórházban. Amikor nyilvánosan elhangzott a számból, hogy aki ennyire hülye és még a barátnője élete is a lelkén szárad, az megérdemelte a sorsát, volt egy időszak, amikor a környéken elég sokan meg akartak verni, mert sajnálni kellett volna a srácot, hát valahogy egyáltalán nem ment a dolog, írta nekünk Levi. Hát ez is nagyon komoly eset, igen, és ilyen emberi tragédiák a közelünkben, egyszerűen valakiből azt váltják ki, hogy úristen szegény, de a józanész közben néha az diktálja, hogy úristen, de hát erről ő tehet, hogy ezt miért kellett így csinálnia, na mindegy, nem akarok mélyebben belemenni, de a lényeg, hogy teljesen megértem, hogy írtál nekünk, és köszönjük szépen a válaszodat. Kedves hallgatók, egy blokkra még visszajövünk, mindenképp tartsanak velünk, hogyha tehetik, további kellemes rádiózást.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, és nagyjából az a tervem, hogy zárjuk ezt a témát, de hogyha még befut egy-kettő, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem fog beleférni mindenki, és akkor majd egy ilyen mixelt adásban, amit már hallhattak itt a Ceglét hangja esetében, akkor majd egy ilyenbe fogjuk betömöríteni az utolsó válaszokat. Tudják, mikor több kérdésnek a megmaradt üzeneteit is összeszedjük egy adáson belülre, mert szerintem hát ahhoz sok a megmaradt üzenetek száma, hogy mindenki beleférjen, de inkább pörgetem is. Tehát a kérdésünk az volt, hogy volt-e már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Volt egy börtönviselt munkatársam, akinek mániája volt hencegni, hogy mekkora nagy király volt a börtönben, például, hogy még az őröket is csicskáztatta, ja is elmesélte, hogy a helyi elhíresedett mafiózóval úgy beszélt, mint egy kutyával, amivel úgy voltam, hogy tuti kamu, mert ha a fele is igaz annak, amit a mafiózókról szoktak mesélni, tuti, hogy megásatta volna a taggal a saját sírját. Na most ez a börtönviselt munkatársam egyszer meglopott engem. Nem volt rá bizonyítékom, de 100% biztosan tudtam, hogy ő volt. Miután már jó pár éve nem dolgoztam ott, találkoztam egy másik ex-munkatársammal, aki szintén ott volt kolléga. Ő mesélte, hogy ezt a fazont nem sokkal azután, hogy ott hagytam a melóhelyet, segítségnyújtás nélkül elgázolták egy zebrán és bele is halt, valahogy nem tudott meghatni a dolog egyáltalán. Írta nekünk Gergő. Tehát azért minden esetre gondoljunk bele, hogy abba, hogy elgázolták és segítségnyújtás nélkül ott hagyták. Mi van, hogyha mégis igazat mesélt a börtönös sztoriban? Na mindegy, nem akarok belelátni ilyesmiket. Elképzelhető, hogy másoknak is keresztbe tett, és nem volt az annyira véletlen, nem tudhatom. Egy nagyon rövid üzenet, bulingolt kistini koromban egy lány osztálytárs, mert nem volt pénzünk szép ruhákra, 20 év múlva meghalt rákban. Ennyi. Itt mondjuk azért az adjonisten és a fogadjisten között azért van különbség, minden esetre az üzeneteket én beolvasom, ezért vagyok itt, úgyhogy megtettem ezt is. És lássuk a mai utolsót, szerintem ez is nagyon durva. A szomszédban nagyon síros gyerek született, ezért kirakták a kertbe aludni. Majd becsukták az ablakot, ajtót, és nem láttuk őket. Ablakom arra volt, egész évben hallgattam. Tavasszal, ősszel se lehetett szellőztetni, mert betakarva kint volt a gyerek és bömbölt. Csukott ablaknál is behallatszott. Amikor nagyobb lett és kimentek érte, harapott a gyerek, így anyuka is kiabált. Őszintén nem sajnáltam, végre nevettem rajta, erőszakos, akaratos gyerek lett. Ha valami nem úgy volt, ahogy ő akarta, rögtön bántotta az anyját. Hát azért ez nekem elképesztő. Szóval milyen család az, ahol miért vállalta a gyereket? Az az első kérdésem, de hogy aztán kitegyék a gyereket a kertbe, és ott hagyják sírni, ez nekem felfoghatatlan. Minden esetre azért gondoljunk bele a folytatásba is, mert van is rá bizonyíték, hogy aztán rossz gyerek lett belőle, aki, hogyha nem úgy volt, harapta az anyját, és erőszakos, akaratos gyerek lett. Szóval oké, hogy a karma ilyen szempontból visszaöltő szülőkre, de az a helyzet, hogy ez a gyerek, ez a karmát, ez tovább fogja vinni, mert ilyen lesz majd a saját gyerekeivel, meg családjával, és az ő gyerekei is ilyenek lesznek. Tehát ez annyira rossz, hogy ezekből nem lehet kilépni, és hát tényleg ez, hogy a szülők kint hagyják a gyereket, ez nekem felfoghatatlan. Maradt még néhány válaszunk, de az majd egy vegyesvágott adásba fog bekerülni valamikor a közeli jövőben, kedves hallgatók, de holnap egy egészen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, pontosabban biztos, hogy nem ezzel. Ez a lényeg, de tartsanak velünk holnap is, és köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket és az üzeneteket. Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Az időjárásról.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

más lettem, a tükör így ismer, le nem.

mást lettem, a tükör így ismer. Bár csak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát.
0: Az időjárásról.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakemberhiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Az időjárásról.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok van. Valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Káni filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát.
1: Az időjárásról.
0: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökség. Működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
1: Az időjárásról.
0: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.